FDA.

that meeting thing.

0: Radio Froh. Auf 105 MHz.
1: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.
2: Kismano, Nagymano, nekünk szól a rádió.
3: Berg Judit, micsoda idő. Mesél, Ónódi Eszter. Zene, Bizek Emi.

Panka és Csiribi. Ezt a rózsaszínruhás tündérlánykát Pankának hívják. Az erdő közepén él, egy öreg tölgyfa első emeletén. Puha mohából van az ágya, virágszírom a ruhája. A tündérfiú neve Csiribi. Ő is az erdőben lakik, egy odvas fenyőfában. Panka és Csiribi barátok. Panka nyáron szamóca lekvárt, cseresznye kompótot szokott eltenni. A lekvárhoz aztán süt egy kis palacsintát, vagy készít egy nagy tepsi süteményt Csiribi legnagyobb örömére. Csiribi úgy szereti az édességet, hogy evés után mindig csupa porcukor az orra. Nem csoda, hiszen Panka süti a legjobb áfonyás pitét az egész erdőben. Csiribi bezzeg kerüli a konyhát. Mindenféle szerkentyűt képes megjavítani, télire motoros hókotrót fabrikált fakéregből, csavarokból, huzalokból. Mókus mamának megígérte, hogy liftet is épít a fenyőfára, hogy ne kelljen annyit cipekednie. De a főzés az nem megy neki. Még kedvencét, a forró csokit sem tudja elkészíteni. Egyszer aztán megelégelte, hogy semmi sem sikerül, és amikor a pirítós is odaégett, a tej meg kifutott, Csiribi elhatározta, nem főz soha többet. Tűzhelyét borzéknak adta, és azóta Pankához jár, ha egy kis finomságra vágyik. Átröppen hozzá, bekopog az ablakon, és azt mondja. Panka, tudod, mire gondoltam? És Panka tudja. Csak nem egy kis forró csokira. Panka nem csak sütni-főzni, hanem énekelni, muzsikálni is szeret. Mindenféle hangszeren tud játszani, még hárfán és citerán is. Egy valamit azonban nem tud. Repülni. Pedig vannak szárnyai, de valahogy nem sikerül velük magasba emelkednie. Hiába próbálgatja, gyakorolja a repülést, a kökény bokornál följebb még sosem jutott. Ezért inkább gyalog jár. Néha, ha messzire kell mennie, azt mondogatja magában. Ideje volna beszereznem egy biciklit, ha már repülni nem tudok. A tölgyfaházikó első emeletére sem tud felröppenni. Csiribi épített neki kacskaringós csigalépcsőt, azon szaladt fel a

0: Csiribi előjött, és barátok lettek. Azóta nagyokat szoktak bújócskázni, mert mindketten csuda jó búvóhelyeket ismernek. Csiribi egyszer Panka tölgyfájának gyökerei közé akart bebújni, de a földszinti lakás ablakán kidugta a fejét a vén szarvasbogár, és rádörrent.
1: Mit művelsz, te csibész? Tönkreteszed a házam!
0: Csiribi megígérte, hogy nagyon vigyáz, de az öreg olyan dühös volt, hogy Csiribi végül más búvóhelyet keresett. De szarvasbogár bácsi csak zsörtölődött tovább. Zsörtölődött aznap, zsörtölődött másnap. Sőt, a bújócskázás előtti napon is zsörtölődött, mert az öreg mindig mérges volt. Régebben még Pankára is haragudott. Ha a kicsi tündér furujázott, az öreg szarvasbogár felkapott egy botot, és azzal dörömbölt az ajtón.
1: Csend legyen, hé! Utálom a lármát!
0: De Panka fogta magát, és nagy tepsi áfonyás szamócás süteményt sütött. Tetejét meghintette porcukorral, és bekopogott az öreg szarvasbogárhoz. Szarvasbogár bácsi dírmeget dörmögött, végül elfogadta a süteményt. Addig ette-eszegette, amíg jobb kedvre derült. Az utolsó falat után még el is mosolyodott. Azóta nem haragszik Pankára. Sőt, amikor a kis tündér furujája egyszer bedugult, kölcsönadta neki a pipa tisztító keféjét, hogy azzal tisztogassa meg a hangszerét.

0: seal. Kopp, kopp, puff. Panka dobbantott kettőt, és földhöz vágta a rózsaszín kardigányát.
1: Hisztizik a tündérke,
0: nevetett valaki a szekrényben. Bum! Panka becsapta a szekrény ajtót.
1: Hatalmas lyukat rágtam a kardigánon,
0: hangzott újra a nevetés.
1: Csat!
0: Panka becsapta maga mögött az ajtót is.
1: Holnapra kirágom a pulcsikat is.
0: Panka már a konyhában volt. Belekotort a kredencbe, aztán bevágta az ajtót. Benézett a kamra legalsó polca alá, de csak egy poros szívószálat talált.
1: Hol van? Hová tettem? Itt sincs.
0: Végül felkapta a kosarát, és nekivágott az erdőnek.
1: Vehetnél magadra egy kardigánt, Panka?
0: Szólt utána egérmama, ahogy Panka átvágott a tisztáson.
1: Hűvös még az idő?
2: Nem fázom,
0: mondta Panka, és összeszorította a fogát. Aztán mégis megállt.
1: Egérmama, nem maradt télről egy kis szárított levendulád? Levendula? Nem. Előregedett már a csokor, amit a szekrénybe dugtam.
2: Az enyém is előregedett. Elfogyott az illata. Egy molylepke meg rögtön beköltözött a szekrényembe.
1: Ajjaj!
0: Sápítozott egérmama.
1: Az nem jó. Ki fogja rágni a ruháidat?
2: Már kirágta.
1: Friss levendula kéne.
2: Tudom, de nincs.
0: Tárta szét a kezét Panka.
2: De akkor is szerzek valahonnan, és elűzöm azt a molyt.
0: A távolból hirtelen vad csivitelést hallott. Panka közelebb ment és fülelt.
1: Mintha az erdei pintyek veszekednének. Biztos kibújtak a fiókák a tojásból.
0: Elindult a hangok irányába.
1: Benedek, Benedek, megeszi a legyeket?
0: Hangzott messziről.
1: Na, mami, Benedek megette mind!
0: Sipított három hangocska kórusban.
1: Ej, Benedek, hagyhatnál a testvéreidnek is? Nem hagyok, megeszem, megéhezett Benedek!
0: Dalolt a távolban Benedek.
1: Mami, Benedek kimászik a fészekből!
0: Csipogott megint a három kicsi.
1: Benedek, gyere vissza, kipottyansz a fészekből! Nem megyek, nem megyek!
0: Énekelte Benedek. Közben feltámadt a szél. Nem fújt erősen, éppen csak végig simította a füvet. Hajladoztak a virágok, susogtak a falevelek. Panka fintorgott.
2: Csupa libabőr lettem. Nincs valami nagy meleg.
0: A szél szusszant egyet, belekapott Panka hajába, meglibbentette a szoknyáját.
1: Hagyj békén, fázom!
0: Szólt rá Panka. De a szél fújt egy nagyot, felkapta Pankát, aztán a következő pillanatban le is ejtette a fűbe. Panka felállt, lépett kettőt, de a szél újra felemelte, és most egészen a nagy fenyőfáig repítette.
1: Hé, nem hallod? Nincs kedvem játszani!
0: Toppantott dühösen a tündérlány. A szél sipítva nevetett, és körültáncolta Pankát.
1: Különben is, inkább a saját lábamon megyek,
0: mondta Panka, de a szél fütyült rá. Újra levegőbe emelte, átrepítette a fenyő felett, aztán nagy zúgással megfordult, és a másik irányba indult. Panka kiabált.
1: Tegyél már le!
0: A szél mordult egyet, és a földre dobta a kis tündért, aztán elsüvített a fák között. Panka leporolta magát, és megmarkolta a kosarát.
1: Jaj, jaj, jaj!
0: Hallatszott a fűből.
1: Ki jajgat?
0: Nézett körül Panka.
1: Hát én!
0: Ki vagy te?
1: Benedek, kisodort a szél a fészekből.
0: Eltörött a szárnyad?
1: Nem, de kicsi vagyok még, nem tudok repülni.
0: Csipogta a fióka.
1: Hát a szüleid? Benedek!
0: Csipogta Pincsmama.
1: Nem esett bajod, fiacskám? Bevertem a fejemet, és még most is remegek.
0: Pincspapa is megérkezett.
3: Benedek, Benedek, kiverem a feneked.
1: Repítsetek haza, papa.
3: Gyerünk, mondta Pincspapa,
0: Emeljük.
4: Ó, nagyon csíp a csőrötök, sipított Benedek.
0: Ültessétek Benedeket a kosaramba, és emeljétek fel úgy, javasolta Panka.
4: Nem férek el benne, túl pici a kosár, én már nagy vagyok.
1: Panka, te nem tudnál felrepülni vele,
0: reménykedett Pinkymama.
1: Sajnos nem, rázta a fejét Panka. Én nem tudok repülni.
0: Benedek elpityeredett.
4: Mi lesz velem akkor?
0: Ne sírjatok, kitalálok valamit, vigasztalta őket Panka. Ebben a pillanatban a bokrokon túl nevetés harsant. Panka felkiáltott örömében.
1: Ez Csiribi hangja, ő biztos tud segíteni, várjatok meg, ide hívom.
0: Azzal elszaladt a hang irányába. Könnyen megtalálta a tündérfiút, éppen a szél hátán lovagolt. A szél pörgött, forgott, süvített a fák között, Csiribi pedig kacagva száguldott vele.
1: Gyorsabban, gyorsabban, magasabbra, fordulj!
0: Aztán egyszer csak észrevette Pankát, és nagyot kúrjantott.
1: Állj, leszállás!
0: A szél engedelmesen megállt. Csiribi éppen Panka lába előtt huppant a földre.
1: Szia, Panka! Gyere velem szélhátán lovagolni!
0: Nem jövök. Haragszom a szélre.
1: Miért?
0: Kisodort egy madárfiókát a fészkéből. Sehogyan sem tudják a szülei visszatenni. Gyere, Csiribi, segítsünk nekik!
1: Jövök! Te várj meg itt!
0: Fordult Csiribi a szélhez. A két kis tündér neki iramodott, és hamarosan megérkeztek a fenyőfa tövébe, a síró rívó madárcsaládhoz. Te elbírod Benedeket, Csiribi? Csiribi megemelte a fiókát, nyögött egy nagyot, csóválta a fejét. Aztán gonterhelten körbejárta a fát, nézte, milyen magasan van a fészek.
1: Ide emelő kéne, vagy egy daru.
0: Tudsz készíteni? Aggodalmaskodott Panka.
1: Tudok, de nem lesz egyszerű. Sok kötél kell hozzá, meg egy csiga.
0: Hívjak egy csigát? Buzgolkodott Panka.
1: Nem olyan csiga kell, ami mászik, legyintett Csiribi,
0: hanem olyan, amin áthúzhatom a kötelet. Aztán hirtelen a homlokára csapott.
1: Nem kell ide, daru! Van emelő!
0: Hol? Ámultozott Panka. Csiribi füttyentett egyet. A fák közül óvatosan előkúszott a szél. Csiribi mindent elmagyarázott.
1: Vigyázva megfogod a madárkát, és felviszed a fészekbe. De óvatos légy, nehogy mellé pottyancsd.
0: Csak egy kis forgótáncot járok, susogott a szél.
1: Egy kicsit se, szólt szigorúan Csiribi. Majd táncolunk, ha Benedek fent van a fészekben.
0: A szél bólogatott, aztán hátára kapta a kis madarat.
4: Kapaszkodj, fiam!
0: Kiabált Pinkymama.
4: Repülök, lebegek, magasba száll, Benedek!
0: Csivitelt Benedek, és szárnyaival csapkodni kezdett.
1: Hé, te, még leesel a végén, mondta Csiribi.
0: Fenn vagyunk, zúgta a szél.
1: Láttátok, repültem, szélhátára felültem,
0: büszkélkedett Benedek a testvéreinek. A két kis tündér elbúcsúzott a madaraktól.
1: Most már jössz játszani?
0: Kérdezte Csiribi Pankától.
1: Nem lehet, dolgom van. Levendulát kell szereznem, hogy elűzzem a molylepkét a szekrényemből.
0: De tavasszal még nem virágzik a levendula.
1: Tudom, de a moly most rágta ki a kardigánom. Ha nem teszek valamit, minden ruhám lyukas lesz.
0: Tervezek neked egy molyűzőt, ajánlotta Csiribi, de a szél közbe vágott.
1: Bízzátok csak rám!
0: Hátára kapta a két kis tündért, és elsüvítettek a nagy tölgyfához.
1: Nyisd ki az ablakot és a szekrényajtót, Panka!
0: Rendelkezett a szél. Aztán beszáguldott a szobába, egyenesen a szekrény mélyére. Felkapta a molylepkét, aki éppen Panka piros pulcsiját rágta, és kirepítette az ablakon. Meg sem állt vele a szomszéd erdő közepéig. Ott lepottyantotta, és már repült is vissza a tündérekhez a tisztásra. Lesodortam az ablakpárkányról egy cserébe virágot is. Susogta a szél.
3: Se baj, visszaültetem.
0: Mosolygott Panka, és felkapaszkodott a szél hátára.
3: Gyerünk fel a magasba!
0: Adta ki Csiribi a parancsot, a szél pedig sivítva emelkedett az erdő fölé, és forgó táncot járt a tündérekkel az égen.

0: Nap. Egy szép napsütéses reggelen Csiribi nagyot nyújtózott az odója előtt, és arra gondolt.
1: Milyen jó lesne egy forró csoki.
0: Kár, hogy Panka ma gombászni ment. Tet vett a házikójában, letekerte-feltekerte a köteleit, nyitogatta-csukogatta a szerszámos ládáját, ide-oda rakosgatta a fácán tollait, de sehogy sem volt jó. Végül mindent lerakott, és keresett egy nagy pöttyös bögrét.
1: Ha Panka nem főz nekem forró csokit, majd főzök magamnak én. Csak sikerül.
0: Gondolkoz, Csiribi, mi is kell a forró csokihoz?
1: Csokoládé biztosan, meg egy kis víz, és persze forróság.
0: Csokoládé volt a polcon, víz a korsóban. Már csak meleget kellett szerezni valahonnan, hogy felforjon a víz. Mert Csiribinek nem volt tűzhelye.
1: Se baj, gondolta. Olyan melegen süt a nap. Kiteszem a bögrét az ablakba, fél óra se kell hozzá, és a nap felforralja nekem a vizet.
0: Csiribi térült fordult, összetörte a csokoládét, ráöntötte a vizet, és gondosan elhelyezte a bögrét az ablakpárkányon.
1: Csodálkozik majd Panka,
0: kuncogott magában, és elégedetten leröppent a patakpartra, hogy fürödjön egyet, amíg elkészül a forró csoki. Olyan jó kedve volt, hogy alig fért a bőrébe. Ugrált, kúrjongatott, lefröcskölte a békésen lebegő szitakötőket. Fél óra múlva éhesen, fáradtan röpült haza. Mindjárt az ablakhoz szaladt.
1: Na, lássuk csak azt a forró csokit. Fúj,
0: fintorgott Csiribi.
1: Hát ez meg mi?
0: Olvadozó csoki darabkák úszkáltak a langyos vízben. Dühösen nézett a napra.
1: Nem tudtad volna kicsit jobban megmelegíteni? Ki látott már ilyen forró csokit? Még sütni se tudsz rendesen.
2: Én nem szakács vagyok, ha nem tudnád.
0: Sértődött meg a nap.
1: Igazán felforralhattad volna a vizet.
0: Mérgelődött Csiribi.
1: Nem értesz semmihez.
0: Ha felforraltam volna a vizedet, felforrósodott volna a patak is, meg a tó. Az erdő lakói pedig napszúrást kaptak volna a melegtől. Magyarázta a nap, de Csiribi rá se hederített. Fogta a bögrét és kiborította az ablakon. Azzal hátat fordított a napnak, és duzzogva elvonult.
1: Vigyázz, Csiribi! Jön a mama!
0: Szólalt meg valaki a háta mögött.
1: Kopoghatnál, Jocó, mielőtt bemászol az ablakon,
0: mondta Csiribi mérgesen a mókus fiúnak.
1: Most különben sincs kedvem játszani. Én figyelmeztettelek,
0: mondt vállat Jocó, és kisúrrant a szobából. Egy perc sem telt belé, már kopogtattak. Csiribi rossz kedvűen nyitott ajtót. Mókus mama volt az, aki Csiribi odúja alatt lakott.
1: Mit művelsz, Csiribi? Ki hallott már ilyet? Micsoda barna ragacsot borítottál egyenesen a frissen teregetett ingekre? Most nézd meg! Csupa folt a gyerekek ünneplője, pedig ma este kellene felvenniük.
2: Kimosom,
0: mondta Csiribi szégyenkezve.
1: De hófehérre ám!
0: Zsörtölődött mókus mama, azzal Csiribi kezébe nyomta a foltos ingeket, és lekúszott a fán. Az alsó ágról még visszaszólt.
1: És estére száraz legyen!
0: Csiribi fogta az ingeket, és a patakhoz repült. Keserves ábrázattal látott munkához. Dörzsölte, gyömöszölte a fehér vásznakat a vízben. A szitakötők köré gyűltek, és gúnyosan rebegtették a szárnyaikat.
1: Gyorsabb lenne, ha fabrikálnék egy mosógépet,
0: morgott Csiribi, de lassacskán jobb kedvre derült. Újra fehéren ragyogtak az ingek. Sehol egy folt. Előkereste a legtisztább kötelét, és a fenyőfa alatti tisztáson kifeszítette. Felterítette az ingeket, és csettintett.
1: Hát ezzel megvolnánk. Már csak a napnak kell gyorsan megszárítania.
2: Azt lesheted,
0: hallatszott egy hang a magasból.
1: Micsoda? Mit beszélsz?
0: Bámult fel Csiribi az égre.
1: Nem szárítom meg az ingeidet,
0: mondta durcásan a nap.
1: Te mondtad, hogy nem értek semmihez? Te csak süssél, az ingek megszáradnak maguktól,
0: felelte Csiribi.
1: Szárítsd meg te magad,
0: mondta konokul a nap, és egy felhő mögé bújt.
1: De ezek nem is az én ingeim, próbálkozott Csiribi, ám a nap ügyet sem vetett rá. Csiribi fogta a kötelet, és átkötötte a tisztás túlsó végébe. De mihelyest oda teregette a vizes ingeket, a nap egy másik felhő mögé rejtőzött. Ne duzzogj már, kérte Csiribi. Fontos, hogy estére megszáradjanak. De a nappal nem lehetett beszélni. Csiribi lekuporodott egy vakontúrás tövébe, és bánatosan nézett maga elé. Egyszer csak furulya szót hallott a távolból. Panka! Csiribi a szélnél is gyorsabban repült a hang irányába. A tündérlány vígan furujázott egy virág árnyékában. Gyere gyorsan, Panka! Kérte Csiribi. Segíts nekem a tisztáson!
3: Kifáradtam a gombászásban, nyújtózott Panka.
1: Kérlek, állj fel! A tisztáson aztán furujázhatsz tovább.
3: De akkor hogy fogok segíteni?
1: Csodálkozott a kicsi tündér.
3: Úgy, hogy furujázol! Na, gyere már!
1: Csiribi felkapta Panka kosarát, és megindult vele. Panka feltápászkodott, és szaladt utána. A tisztáson Csiribi leültette Pankát a szárító kötél alá.
3: Furujász, kérlek, hogy hamar megszáradjanak ezek az ingek.
1: Miért nem teszed őket inkább a napra? Ámult Panka. Csiribi legyintett.
2: Megbántottam a napot, és most haragszik rám.
1: Panka már mindent értett. Felemelte furujáját, és belefogott a legvidámabb dalba. A dallam körbeszállt a réten, felébresztette a szunyókáró pillangókat, hívogatta a bogarakat, szöcskéket. A fenyőfára röppent egy kismadár, és visszatrillázott. A bokorban dúdolni kezdett két leveli béka. Rázendítettek a tücskök is.
4: Mi van itt? Utcabál?
1: Rikkantott jókedvűen Jocó.
4: Várjatok, jövök!
1: Lekúszott a fenyőfáról, és táncra perdült. Panka fújta-fújta a talpalávalót, hamarosan mindenki együtt járta a táncot. Még a gyíkok is közelebb merészkedtek. A nap eleinte csak a szeme sarkából pislogott le a mulatságra, de ahogy nőtt a jókedv, ő is odafordult, és fényes sugaraival táncot lejtett a réten. Amikor Panka végül leeresztette a furujáját, minden táncos fáradtan huppant a fűbe. Csiribi megtapogatta a mókus gyerekek ingeit.
2: Megszáradtak,
1: jelentette Pankának vigyorogva. Aztán felnézett az égre, és hozzátette.
2: Köszönöm.
1: Kísérj haza, főzök neked egy finom forró csokit, mondta Panka, és talpra szökkent.
2: Aztán jól felforrald ám a vizet,
1: szólt le a magasból a nap. A két kis tündér felnézett az égre, a nap pedig rájuk kacsintott.

Eső. Panka az ablakpárkányon könyökölt, és egy dalocskát dúdolt. El is furujázom ezt a kis dalt. Szökkent talpra, és beszaladt a szobába a furujáért. Kinyitotta a hangszeres ládikáját, de a furuja nem volt ott. Beletúrt a harisnyás fiókba, hát ha véletlenül oda keveredett valahogy, de nem találta. Lehet, hogy a szekrényben lapul, gondolta Panka, de hiába kereste, nem bukkant rá. Ej, hát hová tehettem? Mérjelődött a kicsi tündér. Mindenhová bekukkantott, még a tűzhely mögött is megnézte. Végül az ágy alatt meglátott valamit a sarokban. Hát, ha oda gurult szegény, reménykedett Panka, és szaladt a partvisért, hogy kikotorja. De nem a furuja volt az ágy mögött, hanem csak egy poros fakanál. Panka egészen elszomorodott. Tűvé tettem az egész lakást, mégsem találom. Hová tűnhetett? Bánatában elővette a hegedűjét, és kiült vele az erkélyre. Felemelte a vonót, és eljátszott egy szomorú dalt.

0: Egy kis szürke felhőcske éppen arra járt az égen. Meghallotta a zenét, megállt, hallgatta. A szomorú daltól megeredtek a könnyei. Panka csak húzta, húzta, csak úgy zengett a rét, a kis felhő meg egyre jobban sírt.
1: Gyorsan gyertek a házba, meg ne ázzatok!
0: Kiabált a gyerekeinek egérmama.
2: Na, tessék, megeredt az eső!
0: Zsörtölődött Szarvasbogár bácsi.
2: Na, most teregettem!
0: Az egész erdő megélénkült. Minden állat igyekezett elrejtőzni az eső elől. Bokorba, odóba, gyökerek közé bújtak, nehogy megázzanak. Csak Panka nem törődött a felfordulással. Ült az erkélyen és hegedült. A felhőcske meg már nem is sírt, hanem zokogott. Csak úgy patakzottak a könnyei. Csiribi éppen egy fenyőfa ágain hintázott a mókus gyerekekkel, amikor elerett az eső. Benedek, a kismadár, körülöttük repdesett. Nemrég tanult meg repülni.
1: Gyerünk az odóba, mert megázunk!
0: Akogta Emma, a kisebbik mókus.
1: Én ugyan nem bánom!
0: Vont vállat Jócó, a testvére, és átlendült egy másik ágra.
1: Csorom, vizesek lesztek!
0: Kiabált Emma.
1: Hát aztán, aki bátor, nem ijed meg egy kis víztől!
0: Kiáltott vissza Jócó.
1: Benedek, gyere haza!
0: Hívta Pincsmama a fiacskáját.
1: Eláznak a tollaid! Bátor vagyok, nem megyek, esőben is lebegek!
0: Trillázott Benedek.
2: Gyere haza most rögtön!
0: Csattant Pincpapa hangja is.
1: Látod, Jócó, Benedek eltanulja tőled!
0: Szipogott Emma.
1: Menj haza, ha félsz!
0: Veszekedett Jócó a testvérével.
2: Legjobb lesz, ha beszélek ezzel a felhővel,
0: mondta Csiribi, és felröppent a fenyőfa tetejére.
2: Hé, te!
0: Kiabált a felhőnek.
2: Ne bömbölj már! Elárasztod az erdőt, és mindenki bőrigázik.
3: Muszáj sírnom,
0: hüppögte a felhő.
3: Olyan szomorúan szól az a hegedű.
0: Csiribi fülelt, és meghallotta a távolból Panka dalát. Szárnyra kapott, és meg sem állt a nagy tölgyfáig.
1: Panka, Panka, tedd el a hegedűt, már bokáig ér a víz a réten.
0: Panka körülnézett, és elcsodálkozott. Gyorsan leeresztette a vonót.
2: Na, most már ne bőgj,
0: kiabált Csiribi a felhőnek.
3: Nem tudom abba hagyni,
0: zokogta a felhő, és még jobban rázendített. A rétet elöntötte a víz. Becsurgott az egérjukba, befolyt Borzék gyökérházába, már Szarvasbogár bácsi lépcsőjéig ért. Az állatok rémülten kapaszkodtak fel a sziklákra, fatörzsekre, nehogy elsodorja őket az ár.
1: Gyorsan, Panka, játsz valami vidámat!
0: Kérte Csiribi. Panka szaladt és hozta a citeráját, de hiába pengette, nem sikerült felvidítania az okogó felhőt.
1: Gyerünk, próbálj valami mást!
0: Sürgette Csiribi Pankát.
1: Talán a csengettyű szó felvidítja.
0: Reménykedett Panka, és elővette kis csengettyűit.
1: Tessék, Csiribi, itt a cintányér, üsd hozzá a taktust!
0: De az ezüstös csilingelés sem segített, hiába ütötte össze Csiribi is a cintányérokat.
1: Fújd meg a trombitát,
0: javasolta Csiribi. Panka térült, fordult, hozta a trombitát. Zokogott a felhő egyre hangosabban.
1: A harmonikát már elő sem veszem,
0: mondta csüggetten Panka. És ekkor a málnabokor irányából feltűnt egy kis vitorláshajó. Jókora félbetört dióhéj volt a csónak, a közepén árboc, rajta tarka vitorla. Két apró leveli béka utazott benne.
4: Ahó, ahó, ahó, jön a békahajó!
0: Kiabálták és vidáman integettek. Panka odanézett, és elkerekedtek a szemei.
1: Na hát, az ár. bárboc az én furujámból készült. Gyertek erre! Kiáltott a békáknak. A békahajó odakanyarodott a nagy tölgyfához. Kedves békák, honnan szereztétek ezt az árbocot? Kérdezte Panka.
2: A tisztáson találtuk a fenyőfa közelében. Kicsit sok rajta a lyuk, de legalább nem görbe.
1: Brekegtek a békamatrózok. Pankának mindjárt eszébe jutott, hogy utoljára a tisztáson furujázott. Úgy látszik, ott felejtette a hangszerét. Ez az én furujám, magyarázta. Kérlek szépen, adjátok vissza.
2: Nem lehet,
1: rázták a fejüket a békák. Árboc nélkül nem tudunk vitorlázni. Adok helyette másikat, ajánlotta Panka.
2: Éppen ilyen egyeneset? Mert görbe és göcsörtös árboccal nem megy a hajó.
1: Panka térült, fordult, és már hozta is a fakanalat, amit az ágy alól kotort elő. Nézzétek, ez is egyenes, és még lyukak sincsenek rajta.
2: Talán jó lesz,
1: hümmögtek a békák. Csiribi már repült is, vitte a hajóra az új árbocot. Panka madzagot adott, hogy könnyebben felköthessék rá a vitorlát.
2: Csoda jó ez az árboc!
1: Örvendeztek a békák, és folytatták útjukat a tó felé. Panka boldogan forgatta megkerült furujáját, aztán szájához emelte, és belefújt. Eljátszotta a reggeli dalocskát. Úgy hangzott, mint egy vidám kacagás.
2: Még, még, még!
1: Kiáltoztak az állatok mindenfelől. Panka újabb dalba fogott. Egyszerre csak abba maradt az eső. A felhő megdörzsölte kisír szemeit, és félénken elmosolyodott. Panka egyre vidámabban játszott. A felhő már nevetett. Csiribi füttyentett egyet, és megjelent barátja, a szél. Hátára kapta a felhőt, és elrepítette. A nagy tölgyfa mögül kikukucskált a nap, és sugaraival gyorsan felszárította a vizet. Köd. Csiribi szobájában hatalmas volt a rendetlenség. A tündérfiú minden fiókot kiborított a szoba közepére.
2: Biztos itt van valahol. Hoppá, talán a kekszes dobozban lapul.
1: Kiborította a kekszes dobozt rá a csavarhúzó készletre.
2: Ebben sincs.
1: A fakéreg ládikóból rugókat, csavarokat, tobozokat öntött a padlóra.
2: A téli kesztyűk közé se került. Ennyi kacat. Legközelebb egy keresőgépet csinálok. Inkább reddet csinálj!
1: Szólt valaki a háta mögött. Csiribi megpördült.
2: Kopoghattál volna, Jocó. Nyitva volt az ablak, hát bemásztam.
1: Vonogatta vállát Jocó, a szomszéd mókus fiú.
2: Mit keresel?
1: A ködlámpámat.
2: Minek?
1: Ki akarom tenni az ablakba? Olyan nagy a köd odakint, hogy félek, valaki nekirepül az ablaknak.
2: Ugyan, kirepked ebben a ködben.
1: Ebben a pillanatban bum! Hatalmas csattanás hallatszott.
2: Mi történt?
1: Ugrott az ablakhoz Csiribi is Jocó.
2: Ó, Benedek, beverted a fejedet.
1: Csipogott valaki odakint. Na tessék, ezért kellett volna a ködlámpa, mondta Csiribi.
2: Fel akartam deríteni az erdőt,
1: csicsergett a kismadár.
2: De a csőrömig se látok, nem vettem észre a fát.
1: A pincsmama elengedett ebben a nagy ködben? Csodálkozott Csiribi.
2: Épp nem volt otthon, amikor elindultam,
1: mondta Benedek. Jobban tennéd, ha hazamennél, mielőtt keresni kezdenek.
2: Nem találom a fészket,
1: hajtotta le a fejét Benedek.
2: Túl nagy a köd. Szólni kéne a napnak, hogy oszlassa el,
1: vélekedett Jocó. Mindig eloszlatja, mondta Csiribi.
2: Lehet, hogy a nap elfeledkezett a dolgáról,
1: mondta Jocó. Nem hiszem, valami baj történhetett,
0: vakarta a fejét Csiribi.
1: Benedek, Benedek, ha nagy baj van, remegek,
0: csipogta sírós hangon a kismadár.
2: Megyek, megnézem, mi van a nappal,
0: döntött Csiribi, és leereszkedett a földre.
2: Te, Csiribi, szólt utána Jocó. A nap az égen van, rossz irányba indultál.
0: Nem akarok úgy járni, mint Benedek, mondta Csiribi, és elindult a domboldal irányába.
2: Panka tisztásán is fehér volt minden.
0: A kis tündér kikukucskált az ablakon, és csodálkozva csapta össze a kezét. Eltűnt a tisztás, eltűnt az erdő, de még a szomszédos fának is nyoma vezett. Sosem látott még ilyen fehérséget. Mi történt? Hová tűnt a világ? Olyan, mintha egy csupor tejben ücsörögnék. Magára kapta a kabátját, felhúzta a cipellőjét, és már indult is, hogy körülnézzen. A nagy tölgyfa előtt Szarvasbogár bácsival találkozott. A Szarvasbogár szokása szerint zsörtölődött.
2: Minden itt ennek a cudar időnek. Az orrom még sem látok. Sosem fogom így megtalálni a kalapom.
0: Segítek megkeresni, ajánlott a Panka, de Szarvasbogár bácsi csak legyintett.
2: Úgysem lesz meg ebben a ködben. Jobban teszed, ha itthon maradsz. Még eltévedsz a végén.
0: De Panka mindenképpen menni akart. Elbúcsúzott Szarvasbogár bácsitól, és bátran nekivágott a fehérségnek. Először is megnézem a málna bokornál, gondolta, és a tisztás túlsó vége felé fordult. Hirtelen megtorpant. Na hát, de hiszen ez a körtefa, majdnem neki mentem. Alig, hanem rossz irányba indultam. A málna bokor nem is erre van. Fordult egyet, és újra neki indult. Ám alig lépett egyet-kettőt, megint meg kellett állnia. Mintha valaki közeledne a sűrű felől. Panka fülelt. Igen, jön valaki. Ki lehet az? A ködből lassan kivált egy apró kis alak, lépett még néhányat, és megállt Panka előtt. Most már jól látták egymást.
1: Na hát, Csiribi, te miért járkálsz itt?
0: Ámult Panka.
2: Fel kéne másznom a hegy oldalba, csak éppen nem találom, mondta Csiribi.
0: A málna bokor után indul az ösvény, mutatott előre Panka. Erre kell lennie valahol.
2: Akkor biztos elmentem mellette.
0: Gyere velem, mindjárt megtaláljuk. Lépegettek, botorkáltak a ködben. Csiribi egyszer csak előre nyúlt, aztán visszarántotta a kezét.
2: Megszúrt valami! Itt a málnás, és innen indul az ösvény is.
0: Mi dolgod a hegyen? Kérdezősködött Panka.
2: Segítenem kell a napnak, magyarázta Csiribi. Sehogy sem boldogul ezzel a köddel.
0: Jöhetek én is?
2: Gyere,
0: mondta Csiribi, és megindultak felfelé az ösvényen. Egyszer csak kiértek a ködből. A hegy tetején tiszta volt az ég, csak lent a völgyben csücsült a fehérség.
1: Oda néz, haragszik a nap,
0: mutatta Csiribi.
1: Tényleg?
0: Észre sem vette a két kis tündért, annyira mérges volt. A köddel veszekedett.
1: Semmi dolgod a földön, kiabálta.
5: Akkor is maradok, nagyon kényelmes itt a völgyben,
0: jelentette ki a köd.
2: A többiek már rég felszálltak, menj utánuk, morgott a nap.
5: Üzzel, ha tudsz, én ugyan nem megyek sehová,
0: csúfolódott a köd.
2: A völgyben semmit sem lehet látni miattad,
0: magyarázta a nap.
5: Mit bánom én?
0: Feleselt a köd.
2: Napocska, csiklandozd meg, attól majd felszáll,
0: szólt közbe Csiribi.
2: Hát épp ez az,
0: mérgelődött a nap.
2: Hiába csiklandozom, úgy fordult, hogy nem érem el a hóna alatt.
5: De nem ám, jól elbújtam előled,
0: énekelt a köd.
2: Segítünk neked,
0: ajánlott a Csiribi a napnak. A nap elmosolyodott.
5: Ugyan, hogy tudtok segíteni?
2: adj nekünk egy sugarat, majd mi alulról megcsiklandozzuk őkelmét.
0: A nap óvatosan kinyújtott egy vékony kis sugarat. Csiribi feltekerte, és az övébe tűzte.
2: Gyere, Panka!
0: Elindultak visszafelé. Ahogy ereszkedtek lefelé a völgybe, egyre sűrűbb lett a köd. Ahol már olyan sűrű volt a fehérség, hogy az orrukig sem láttak, Csiribi elővette a napsugarat. Panka fogta az egyik végét, Csiribi a másikat, és lassan körbeforgatták. Egyszer csak nevetést hallottak.
5: Jaj, ne csiklandozzatok!
2: Addig csiklandozunk, amíg fel nem szállsz a völgyből,
0: kiáltott Panka.
5: Jaj!
0: A két kis tündér forgatta, tekergette a napsugarat, csiklandozták a ködöt. A köd egy darabig nevetgélt, aztán megelégelte a csiklandozást, és szép lassan emelkedni kezdett. Először csak a málnás bukkant elő, de hamarosan már az egész tisztást jól lehetett látni. Csiribi és Panka lefektették a napsugarat a fűbe.
5: Köszönöm a segítséget,
0: örvendezett a nap, és felemelte a sugarat a földről.
2: Már csak Szarvasbogár bácsi alapját kéne megtalálni, sóhajtott Panka.
0: A nap körbe pillantott a tisztáson, még a legsötétebb zugokba is bekukkantott.
5: Oda gurult a lapulevelek alá,
0: mutatta végül. Panka felkapta a kalapot.
2: Csöngessünk be Szarvasbogár bácsihoz.
6: Hát, megtaláltátok? Nagyon köszönöm. Csiribi fiam, várj egy picit! Visszaadom a ködlámpádat, amit a múltkor kölcsönadtál nekem.
0: Ó, jajdult fel Csiribi.
6: Tényleg, kölcsönadtam. Otthon meg mindent felforgattam érte.
0: Segítek neked rendet rakni, vigasztalta Panka.
6: Inkább igyunk egy forró csokit,
0: kurjantott Csiribi, és kettesével szedte a lépcsőket Panka lakásába.

0: Ébredj már, Panka! Ha-hó, nem hallod, elbújtak a magok!
1: A kis szobában csend volt, csak a pöttyös dunyha mocorgott egy kicsit.
0: Kelj már fel, nem találom a reggelimet!
1: Hallatszott a dunyha alól.
0: Nyisd ki az ablakot, és söpörd le a párkányt!
1: Hallatszott megint, és előbukkant egy kócos fej.
0: Mozdulj már, ide vagy a lábam!
2: Te vagy az, Benedek,
1: ásított Panka.
2: Mind befaltad a magokat?
0: Nem ettem egy szemet sem, hiába is kerestem.
1: Panka kikászálódott az ágyból, megdörzsölte a szemét, és odalépett az ablakhoz.
2: Alig látok az álmosságtól, várhatnál egy picit.
1: Benedek izgatottan verdesett a szárnyaival. Panka kitárta az ablakot, de rögtön hátra is ugrott.
2: Júj, de hideg van!
0: Csak hogy megboccantál végre,
1: csapkodott a kismadár.
2: Mit csinálsz, Benedek? Telefröcskölsz hideg vízzel.
1: Mérgelődött Panka, és a kezével dörzsölgette katicás pizsamáját.
0: Ez nem víz, hanem hó! Betemette a magokat!
1: Csipogott Benedek türelmetlenül. Panka újra megdörzsölte a szemét, aztán nagyra nyitotta, és hatalmasat ugrott.
0: Hó, hurrá! Jaj, de jó!
1: Hozott már azt a seprűt? Ugrabugrált Benedek. Panka szaladt, hozta a kis söprűt, és lesöpörte az ablakpárkányról a havat.
2: Tudod mit? Kapsz egy kicsit a cipómból,
1: mondta Panka.
0: Végre, végre, Benedek, megeszi a kenyeret!
1: Dalolta a kismadár. Panka térült, fordult, és a párkányon szétmorzsolt egy szelet cipót.
2: Te egyél, én addig sütök egy kis áfonyás lepényt.
0: Én is kapok,
1: izgult Benedek. Panka nevetett.
2: Megkaphatod a morzsáit, de a lepényt elviszem Csiribihez, és szánkózni fogunk.
1: Panka begyújtotta a sütőt, tésztát gyúrt, közben dúdolt, lépett jobbra, lépett balra, áfonyalekvárt bontott, egyet pörgött, kettőt forgott. A lepény tetejét megkente tojássárgájával, megpördült, és a tepsi már bent is volt a sütőben.
2: Felöltözöm, amíg megsül,
1: gondolta, és áttáncolt a szobába.
0: Vajon hová tettem az anorákom?
1: Kotorászott az ágynemű tartóban.
0: Ez az, megvan!
1: Örvendezett, és kisimította a bundás kezes lábast. Aztán magára húzta a legvastagabb harisnyáját és kötött pulcsiját.
0: Kész a süti, de finom az illata!
1: Kopogott Benedek az ablakon. Panka szaladt, és kivette a lepényt a sütőből.
2: Fog örülni, Csiribi!
1: Táncikált a forró tepsi körül. Meg se várta, hogy kihűljön, feldarabolta, kockás konyharuhába csavarta, bedugta a sárga táskájába, és már indult is, hogy megkeresse Csiribit. Az öreg szarvasbogár is kint volt már a tölgyfaház előtt. Éppen a havat takarította az ajtaja elől.
3: Te, Csiribi barátod azt ígérte, hogy hoz nekem egy motoros hókotrót. Aztán tessék, itt a hó, a hókotró meg sehol. Öreg vagyok én már a lapátoláshoz.
1: Épp hozzáindultam, szólok neki, mondta Panka.
3: Megnézhetné a vekkeremet is. Össze-vissza csörög,
1: dörmögött az öreg. Panka bólogatott és búcsút intett. Az odvas fenyőfa felé indult. Ahogy hátra nézett, meglátta csizmája nyomát a hóban.
0: Vajon Csiribi csizmája milyen nyomot hagy?
1: Lépegetett, ugrándozott. Hamarosan egy kis tisztásra ért. A hóban észrevette Csiribi lábnyomait.
0: Hová mehetett?
1: Gondolkozott Panka.
0: Milyen jó, hogy esett a hó. Csak követem a nyomait, és szépen megtalálom. Ebben a hidegben biztos nem repked.
1: Panka megindult Csiribi nyomában.
0: Nocsak, valaki más is járt erre. Vajon ki? És ez meg micsoda?
1: Torpant meg Panka. A hó egy helyen fel volt túrva, és onnantól kezdve nem látszottak Csiribi lábnyomai, csak annak a más valakinek a nyoma rajzolódott ki a havon. Panka alaposan szemügyre vette a nyomokat.
0: De hiszen nyest járt itt,
1: Biztos felkapta Csiribit, és elvitte a házába, hogy ott tegye meg ebédre. Rémült meg a kicsi tündér. Ki kell szabadítanom Csiribit?
0: Szaporán szedte a lábát, követte a nyomokat.
1: Nem tévedett.
0: A lábnyomok egyenesen a nyest kunyhóhoz vezettek.
1: Banka a kunyhó előtt munkához látott.
0: Hógolyókat készített, jó keményre gyúrta, és halomba rakta őket. Aztán nagyot kiáltott.
1: Gyere elő, nyest!
0: Mihelyst nyest kigukucskált a kunyhóból, Panka hógolyók záporát zúdította rá. Minden hógolyót talált, szegény nyest csak úgy prüszkölt a hidegtől.
1: Menekülj, Csiribi!
0: Kiabált közben Panka, és azt remélte, hogy amíg ő nyestet dobálja, Csiribi megszökik a házból. Csiribi hamarosan elő is bukkant, de egyáltalán nem menekült, hanem csodálkozva kérdezte.
3: Hát te mit csinálsz itt, Panka?
1: Jöttem, hogy kiszabadítsalak, lihegte Panka. Fussál már!
3: De hát miért?
0: Ámult Csiribi, és beletúrt a zsebébe, hogy felvegye a kesztyűjét.
1: Azért, hogy nyest meg ne egyen, mondta Panka.
3: De nyest a barátom. Vendégségbe jöttem hozzá.
0: Panka döbbenten állt.
1: Na de a lábnyomaid egyszer csak eltűntek,
0: nyögte.
1: Persze, mert összetalálkoztam nyesttel, és a hátára vett, hogy hamarabb hazaérjünk.
0: És nem akart megenni?
3: Nem hát, te átfőzött nekem.
0: Panka bűnbánóan fordult nyesthez.
1: Ne haragudj, jól megdobáltalak, pedig én csak Csiribit akartam kiszabadítani.
3: Hallom,
0: mormogott nyest,
1: pedig tele van a fülem hóval.
0: Bocsáss meg, kérlek, suttogta Panka.
1: A szemembe is belement,
0: tette hozzá nyest, de látszott rajta, hogy már nem haragszik.
1: Gyere, nem hűlt még ki a teád,
0: mondta Csiribi nyestnek.
3: Jót fog tenni egy meleg ital.
1: Jöhet a tündérlány is, ha nem hoz be havat,
0: dönnyögött nyest. Hoztam egy kis áfonyás lepényt, mondta Panka. Elmaszolhatnánk a teához.
3: Ez az! Hurrá!
0: Kurjantott Csiribi, és már indult is vissza a házikóba. Teázás után Csiribi így szólt.
3: De jó lesne a teára egy kis forró csoki.
0: De előbb szánkózzunk, kérte Panka.
3: Nekem már elég volt a hóból,
0: mormolta nyest.
3: Menjetek inkább nélkülem.
0: Csiribi és Panka elbúcsúztak nyesttől. Panka még egyszer megsimogatta nyest hátát, aztán elindultak Csiribi házához a szánkóért.
1: Panka, Csiribi, ha-hó!
0: Hallatszott a magasból.
1: Benedek, mit keresel itt?
0: Csodálkozott Panka.
1: Nem maradt még egy kis morzsa abból a lepényből?
0: Röppent Benedek Panka vállára.
1: Kirázom neked a konyharuhát, mosolygott Panka. Ezért jöttél utánam? Igen, meg az öreg szarvasbogár miatt. Azt mondta már, biztos elfelejtetted a motoros hókotrót.
0: Tényleg kiment a fejemből, csóválta a fejét Panka.
1: Gyere, Panka, hozzákötjük a szánkót a hókotróhoz, és átböcögünk vele a vén tölgyfához,
0: mondta Csiribi.
1: Aztán végre szánkózunk egy nagyot,
0: sóhajtott a Panka, és vállára kapta a sárga táskáját.

Berg Judit, Micsoda idő, zenés mesekönyvét hallottátok. Mesélt Ónódi Eszter, zene Bizek Emi. A Strandon

0: Mentais,
1: bongo e stop.
0: Septo,
1: Gerbi,
0: Tiamir,
1: Magdineni,
0: Benegyere,
1: Kselu,
0: és Laki,
1: Katica,
0: Kócos,
1: és valaki,
0: Zeus, és Mártika.

0: Radio Froh auf 105 MHz. Daniela Kapitányová, könyv a temetőről. Első könyv a temetőről.
1: Komárnóban van egy temető. Nagyon szép temető. Nagy és tágas is. Sok sír van benne. A sírok nagyon szépek. Sorokba vannak rendezgetve. Meg máshova is. Vannak sírkövek és keresztek is. Nevek vannak rajtuk. A temetőbe emberek járnak. Valaki délelőtt, és valakik délután. Valaki kisgerebjét hoz magával, meg ilyenek. A temetőnek két kapuja van. Az egyiket az emberek használják, a másikat a hullák. A hullák olyan halott emberek, akik elhunytak. A hullák a ravatalozóba vannak. A ravatalozó egy olyan ház, amit hullák tekintetében építettek. A ravatalozó előtt udvar van. Az udvaron gyakran van temetés. Ez egy nagyon szép udvar. A temetőben emberek dolgoznak, nagyon szépek és gyakran segítenek másoknak, gödröket ásnak és gondoskodnak róluk. Az emberek öltönybe öltözködnek. Az öltönyök nagyon szépek. Télen hideg van a temetőben, nyáron meleg van. Tavasszal a temető feléled. A temetőben sok vidám és sok szomorú dolog történik. Nem tudom, mit írjak még a temetőről. A temető nagyon szép. Szamko Tale, író. Komárno.
0: Második könyv a temetőről.
1: Én másodszor vagyok most író, mert egyszer már voltam, amikor megírtam az első könyvet a temetőről. És ma megint író lettem, mert esik az eső, és akkor nem gyűjtök papírt, mert esik. Csak hogy az a legkomolyabb, hogy a tolikocsim javítóban van, mert letört a visszapillantó tükröm. És azt én nem tudom megcsinálni, mert ahhoz gépek kellenek, meg ilyenek, és olyan nekem nincs. Még sohasem az életben nem tört le a visszapillantó tükröm, mert nekem már 28 éve van tolikocsim, mert én dolgos vagyok. És engem becsülnek az emberek, mert én dolgos vagyok. A javító a szigetben van, és ott vannak gépek. És aki a szerelő, meg vannak gépei, azt úgy hívják, hogy Bosmos Ján. És ő olyan, hogy amikor azt mondja, hogy őt úgy hívják, hogy Bosmos Ján, akkor azt nem mondja, hanem énekli, hogy Bosmos Ján, Bosmos Ján. Olyan dallammal énekli, hogy Bosmos Ján. De különben meg dolgos, és az emberek becsülik, mert van neki egy gyereke, aki olyan beteg, hogy elipsziája van. És a Bosmos Jánnak kell gondját viselnie, mert az elipszia az olyan betegség, aminek a gondját kell viselni. Úgy hívják a fiát, hogy ifjabb Bosmos Ján. Benne vannak a füzetemben, mert nekem ha van három füzetem, az egyiknek az a címe, hogy keresztnevek, a másiknak az, hogy vezetéknevek, a harmadiknak meg, hogy meghaltak. Oda beleírok mindenkit, akit ismerek, mert hogyha nem írnám bele, hogy kit ismerek, akkor honnan tudnám, hogy kit ismerek? Hát nem, hát de... A Bosmos Ján és az ifjabb Bosmos Ján a vezeték nevek című füzetben a B meg a M alatt is ott van, mert soha se lehessen tudni, hogy mi van meg hogyan. Meg ilyenek. A keresztnevek című füzetemben sok keresztnév van. Legtöbb a Peter. 31 Peterem van. De van egy Petr. Így, csehül. De azt is Peterekhez írtam, mert ő nem cseh, hanem magyar, mert amikor megszületett, akkor úgy írták be az okmányokba, hogy Petr. Mert az az illető beíró kihagyta a másodikat. De akkor még Csehszlovákia volt, és ez nem volt baj, de most már baj lenne, és kapna az illető a fejére, mert a szlovákul Peter. Vagy pedig ki kellene neki javítani, mert az kötelező.

És nem mi dolgokat csinál vele. Azért veszi be neki a vizeset is, és nekem meg nem akarja bevenni a vizeset, hát ne vegye. Na meglátja, meg lesz mondva. És ebben a tekintetben kap a fejére. De nekem mindegy, mert én dolgos vagyok, és én mindig találok magamnak más munkát, például a kokáért író vagyok. Azért nagyon nehéz írónak lenni, mert fáj tőle a keze az embernek, csak hogy nekem ez meg lett jósolva. Hogy ír egy könyvet a temetőről. Nekem ezt az öreg Gusta Ruhe jósolta meg, hogy ír egy könyvet a temetőről. De ő alkoholista, mert mindig szeszes italt fogyaszt, és borzasztóan büdös, mert gyakran bevizel meg ilyenek. Mindig az állomási vendéglő előtt ül, és a virágládákba vizel, úgy jósol. Közben köpköd, harákol, büfög, mert azt hiszi, hogy ez a jóslásnál kötelező. Az öreg Gusta Ruhe úgy jósol, hogy az adulár tekintetében jósol. Az adulár egy kő, ami sárga, és majdnem tiszta átlátszó, mert az aduláron keresztül át lehet látni. Az a neve, hogy adulár. Az adulár nincs benne a vezetéknevek című füzetemben, mert ő egy kő, és nem is tudom, hogy így-ek hívják igazából, vagy az csak úgy kitalálta az öreg Gusta Ruhe. Az adulár az hideg. Aztán akinek jósol az öreg Gusta Ruhe, annak addig kell tartani az adulárt, amíg fel nem melegszik. Mikor már annyira felmelegszik, hogy fel van melegedve, odaadja az öreg Gusta Ruhénak, aki aztán össze-vissza böfög meg ilyenek, és krétával ráírja az aszfaltra a jóslást. Nekem azt írta, hogy ír egy könyvet a temetőről. Csak hogy az öreg Gusta Ruhe alkoholista, és az alkoholért akármilyen debélségeket leír, hogy az emberek elhiggyék neki, hogy tud jósolni, és hogy szeszes italt fizessenek neki ezért, mert ő alkoholista, pedig az nem egészséges, és károsítja a szerveket. Én egy macskanyám nevű csokoládét adtam neki a jóslásért, de az öreg Gusta Ruhe borzasztóan felidegesítette magát, és elkezdett kiabálni, hogy ezt megbánom, és akkor megijedtem, mert hiába találgat ki mindenfélét az öreg Gusta Ruhe, az igazából van, hogy elvarázsolta az Erik Rakot. Mert hogyha ezt befejezem, akkor leírom, hogy hogyan varázsolta el az Erik Rakot. Az Erik Rakot nagyon elvarázsolta. És azért inkább vettem neki egy stampedli szeszes italt. Aztán megnyugodott az öreg Gusta Ruhe, úgyhogy egészen nyugodt lett. Aztán már nem befögött és nem harákott, hanem odaírta az aszfaltra, hogy a gyerek. Én azt utálom, ha úgy hívnak, hogy gyerek. Mert én egyáltalában nem vagyok gyerek. Én majdnem 44 éves vagyok, és becsülnek, meg dolgos is vagyok. Pedig nekem nem is kellene, mert én le vagyok százalékolva a vesém tekintetében. És van még egy olyan betegségem is, aminek neve is van, de azzal nem vagyok leszázalékolva. Az csak úgy van nekem. Az én rokkant nyugdíjamat sokszor megnövelték már, mert engem becsülnek, meg ilyenek. Engem például a kokáért többszörösen is megkérnek az emberek, hogy hozzak el, vagy vigyek el valamit a tolikocsimon. És akkor én elhozom, meg elviszem, pedig nekem nem is szabad nehezet emelni, mert az igen sokat ront. Nekem nagyon oda kell figyelnem az egészségem tekintetében, mert én le vagyok százalékolva, és ezért nekem egészségesnek kell lenni, mert különben beteg lennék, és az nagyon veszélyes. Ezért én egészséges életmódot élek, sokat mozgok a levegőn, és este csak könnyűt vacsorázok. A végtagjaim nem dagadnak. Télen meleg alsót hordok, az egyik meleg alsót úgy hívják, hogy panter, a másikat meg, hogy trikota. A panter nevű meleg alsó lábára egy panter állat van hímezve. A trikota nevű alsóra nincsen állat hímezve. De a nehéz tárgyakat mindenkinek magának kell felrakni a kocsira, mert nekem ez kötelezően meg van tiltva, hiába kérik az emberek. Mikor a kommunista párt volt, akkor majdnem csak én voltam Komárnóban olyan, aki tárgyakat szállított. De amióta elment a kommunista párt, azóta vannak üzletek is, amik visznek, de van, amikor csak én voltam egyedül, meg még egy páran mások. Engem azért hívnak valakik úgy, hogy gyerek, mert én nem vagyok túl nagy, nem nőttem nagyon meg. Mert nekem olyan betegségem van, aminek neve is van, és amelyiknél nem szokás borotválkozni és megnőni. De hát minek nőnék? Hogyha 44 éves vagyok majdnem, és ilyenkor már senki sem nő a világon.
Nem,

0: Hát de! De hiába, hogy nem nőttem meg úgy, mint a többi ember a világon, akkor is én mondtam az egész osztály nevében a pionír fogadalmat. Mert én teljesen normális voltam, és vagyok is, és nem vagyok debil. Mert én normális iskolába jártam, és nem a kisegítő iskolába, ahova a debilek járnak, mert én nem vagyok debil. Ezért mondtam én a pionír fogadalmat. A pionír fogadalom nagyon-nagyon szép. Én a fogadalmat a szakszervezetek házában mondtam el a színpadon Komárnóban. Az egész osztály nevében, csak én mondtam egyedül. És egészen mostanáig emlékszek a pionír fogadalomra. A többiek nem emlékeznek, pedig ők jártak mindenféle más iskolába is. Én meg emlékszek, mert én mindenre emlékszek, mert nekem nagy az intelligenciám. A pionír fogadalomra a nagyapám jött velem, akit úgy hívtak, hogy Ótata. Mert amikor megtudta, hogy senki se akar velem jönni, akkor felidegesítette magát, és azt mondta, hogy azok ott fönn ezt figyelik, és aki nem jön, az kap a fejére. És akkor eljött velem, hogy ne kapjon a fejére. Amikor vége lett a pionír fogadalomnak, a cukrászdába mentünk, és a Rösödörö Gunár Karollal és a Darinka Gunárovával. Tegnap láttam a Darinka Gunárovát. A cukrászdába Ótata hívott meg bennünket, mert én mondtam a pionír fogadalmat, és ez komoly dolog volt, ezért elmentünk a cukrászdába, és ettünk mindenféle üdítőket, meg süteményeket. Csak hogy az volt a legkomolyabb probléma, hogy én olyan pionír nyakkendőt kaptam, amelyik nem volt rendes piros, hanem csak olyan narancssárga. De nem volt gyűrődős, és a sarkai se rojtosodtak ki, csak más volt, mint az osztályban a többieké. Az enyém be van csomagolva egy szalvétába, meg egy dobozba, és sokat gondolok rá néha, hogy miért nem olyan rendes piros volt, hanem csak olyan narancssárgás. De példának okáért nem kellett vasalni, csak hogy nem olyan volt, mint a többi pionír nyakkendő a világon. Az ómama azt mondta, hogy ha akarom, var nekem olyan pionír nyakkendőt, hogy rendes piros, és gyűrődik, és rojtosodik a sarka. De én megijedtem, hogy az ómama olyant akar csinálni, ami tilos, mert ilyent nem nagyon volt szabad, hogy az emberek pionír nyakkendőket varrogassanak maguknak csak úgy. Mert akkor akárki varhatna magának pionír nyakkendőt, kettőt is, és akkor csak rendetlenség lenne belőle. Mert akkor az is varhatna magának pionír nyakkendőt, aki soha életében nem volt pionír, olyannak is lehetne pionír nyakkendője, és ez kész katasztrófa lenne. Csak hogy az ómama Úri Szabó volt, és ebben a tekintetben azt gondolta, hogy neki szabad pionír nyakkendőt varni. Ómamának és Ótatának hívtuk a nagymamát meg a nagypapát, de csak otthon, mert az furcsa lett volna, hogyha mások előtt ómamának és Ótatának hívtuk volna őket, mert én senkit se ismerek a világon, meg Komárnóba se, akit ómamának vagy Ótatának hívnának, mert az német, és mi szlovákok vagyunk. Az ómama meg az Ótata se volt német, hanem ők is szlovákok voltak, csak az ómama nagymamája volt magyar, és úgy hívták, hogy Csonka Eszter. Ez senkinek se tetszett, nekem se tetszett. Az ómama német krimiket olvasott, és ráadásul németül, csak hogy be kellett őket csomagolni a újságpapírba, mert az Ótata félt, hogy baj lehet belőle, mert a krimik egy olyan nőtől voltak, aki elment emigrálni Németországba. Allan Wiltonnak hívták őket. Újságokban voltak csomagolva, címlapjuk is volt. A címlapon mindenféle emberek voltak, mindenféle fényképeken. Nézegettem azokat a fényképeket, ameddig az Ótata meg nem parancsolt, hogy be kell őket csomagolni újságpapírba a láthatatlanság tekintetében. Az ómama pedig elmesélte, mit csinált épp az Allan Wilton, mert az egy detektív volt. Nagyon szerettem az Allan Wiltont, mert mindig mindent megoldott, és nagyon szerény is volt. A legszerényebb a nők tekintetében volt. Volt, hogy színesek voltak a fényképek, de én akkor se értettem őket, mert én németül nem tudok, mert nekem ilyen butaságokra nincs időm. Én tudok szlovákul, mert én szlovák vagyok, meg magyarul. Már megtanultam, mert nekem nagy az intelligenciám, pedig az nem is igazán szabadna, mert hogy Szlovákiában vagyunk. de németül is tudok mindenféle mondatokat, és az ómama megtanított egy énekre is, ami németül van, és úgy kell énekelni, mint a lópikula cintányér, babcsú spice, de nem a cintányérról van, hanem egy emberről, akit úgy hívnak, hogy Augustin. Az az ének olyan, hogy du lieber Augustin, du lieber Augustin, alles ist hin. Ez azt jelenti, hogy van egy ember, akit úgy hívnak, hogy Augustin. Komárnóban is volt egyszer egy Augustin, de az nem egy volt, hanem kettő, mert testvérek voltak, és mind a két Augustin a vámon dolgozott. Volt nekik egy anyjuk, és az a postán dolgozott. És ez olyan anya volt, hogy amikor 47 éves volt, akkor megbolondult abban a tekintetben, hogy azt hitte, Komárnóban minden férfi szerelmes bele, és azért járnak a postára. És akkor a postán mindig csinált egy nagy katasztrófát, abból, hogy a férfiak csak az ő tekintetébe járnak oda. És ebben a tekintetben át kellett őt helyezni a postai leveles ablakból a postai irodába. De az se segített, mert így is nagy katasztrófát csinált. És akkor nevettek rajta az emberek, hogy ő ilyen. Aztán az Augustin nevű fiai kivették őt a postáról, és aztán otthon volt. Az Augustinok akkortól kezdve bicikli láncot hordtak maguknál, hogy azzal mindenkit megverjenek, aki nevet az anyjukon. Hogyha nevetett valaki az anyjukon, akkor azt az egyik Augustin lefogta, a másik Augustin meg megverte bicikli lánccal. A bicikli láncot az egyenruhájuk szivar zsebébe hordták, mind a ketten. Mindenki nagyon tisztelte őket ebben a tekintetben. Én is nagyon tiszteltem őket ebben a tekintetben. Aztán az Augustinová meghalt egy szerencsétlen véletlenben, mert hogy megette az összes gyűrűt, amit csak talált otthon, és mire kiderült a dolog, már meg volt halva. Úgy is hívták, hogy Augustinová Alenka. A fiú Augustinokat meg úgy, hogy Tomás és Tibor. De ezek nem a német énekből valók voltak, hanem egészen más Augustinok. Én csak azt az egyet nem értem, hogy miért írta az öreg Gusto Ruhe, hogy ír egy könyvet a temetőről. Mert én nem tudom, hogy miért pont a temetőről. Egyszer már írtam egy könyvet a temetőről, de az nagyon rövid volt, csak egy oldal, és lehet, hogy ez miatt nem is volt jó, mert én nem tudom, hogy mi lett aztán vele. Én azt a könyvet elküldtem egy embernek, aki Levicében lakik, úgy hívják, hogy Koloman Kertész Bagala, mert ő olyan, hogy azt akarja, hogy írjanak az emberek mindenféle könyveket, ő meg összegyűjti, de nem adja le a gyűjtőbe, hanem aztán ezekből él. És azt mondta, hogy van egy olyan verseny, hogy mindenki a világon küldhet neki egy megírt könyvet, és akkor én azt gondoltam, hogy akkor most meg kell írni a könyvet a temetőről, és én meg is írtam. És el is küldtem neki, de senki se válaszolt. Pedig az a kötelező, hogy Koloman Kertész Bagala megírja, hogy mi lett az én könyvemmel a temetőről. Hát nem, hát te. Néha azt gondolom, hogy ilyen nevű ember talán nincsen is. Vagy hogyha van, akkor nem is férfi, mert az iskolában tanultuk, hogy volt egy olyan írónő, akinek úgy hívtak a vezetékneve tekintetében, hogy Kimrava. És mégis nő volt. Pionír becsület szavamra az volt a neve, hogy Kimrava. Nem pedig Kimrava Vová. Szóval azért gondoltam úgy, hogy talán ez az ember se férfi, hanem egy női bagala, és csak nevetséget akar csinálni az emberekből, de azt nem szabad. Meg lesz mondva, és kap a fejére. De nem akarok rá mondani semmit, mert az lehet, hogy az volt a legkomolyabb hiba, hogy csak egy oldala volt neki, mert az igaz, hogy több szokott nekik lenni. Szóval lehet, hogy kevés volt nekik az az egy. És akkor, hogyha most úgyis ott van a tolikocsi, ott a Bosmos Jánnál, meg az eső is esik, akkor írok egy hosszú könyvet. Én csak azt az egyet nem értem, hogy miért a temetőről. A temetőről egyáltalában nem lehet hosszabb könyvet írni, mint ahogy én írtam az első könyvet a temetőről. Mert mit lehet írni a temetőről? Hát nem? Hát de. Mert én nem vagyok debil. Én már mindenféle könyveket láttam, és olvastam is mindenféléket. Legtöbbször azt az egyiket, amik a legszebb könyv a világon. És az a címe, hogy a pionír szív. És ez egy olyan fiúról szól, aki pionír akart volna lenni, de egy rossz ember nem akarta megengedni neki. Ez volt a legszebb könyv a világon. És én azt gondolom néha, hogy semmilyen más könyv se lehet szebb a világon, mint a pionír szív. Én sírtam is rajta. De az akkor nem volt baj, mert akkor még a kommunista párt volt. A pionérszívet az iskolában kaptam, mert első lettem a papírgyűjtésben, és beleírták, hogy Samuel Tálénak a papírgyűjtésben elért kiemelkedő teljesítményéért a pionír szervezet. Egyszer az Ivona kinevette azt a könyvet, mert ő az én nővérem, és ő egy nagy bratislavai művésznő, és én utálom, ha az emberek olyan dolgokon nevetnek, amiken nem is szabad nevetni. Az Alf nővéri példának okáért nem nevetett azon a könyvön. De ő különben elég furcsa volt, mert ő sohase azon nevetett, ami vicces volt, hanem mindig azon nevetett, ami egyáltalában nem volt vicces. Én nem tudom, hogy miért, de lehet, hogy azért, mert az Alf nővéri nem volt humoros, mert vannak olyanok, akik nem humorosak. Én példának okáért nagyon humoros vagyok. És abban a tekintetben látszódik, hogy példának okáért tudok sok mondatot, ami humoros. Valamelyikeket idegen nyelven tudom, mert nekem nagy az intelligenciám. Angolul olyan tudok példának okáért, hogy fuck me tender, fuck me do. Ez humoros. Vagy hogy anzwei drei dubis arschlock. Ez németül humoros. De van egy leghumorosabb mondat, azt egy színésztől tanultam, aki a Magyar Területi Színházban volt színés, és úgy hívták, hogy Bátori, és Bátorové Koszihiba valósi volt. Úgy van az a mondat, hogy vnímanie, koncertni budget. Потому что Володя спиздил балалайку. Ez a mondat oroszul van. És amikor találkoztunk az utcán, a Bátori mindig megkérdezte, hogy na, Szamko, mi van? Lesz koncert? Én meg erre mindig azt mondtam neki, hogy koncertni budget, потому что Володя спиздил балалайку. Ezen azt értettem, hogy ez humoros, és mindig nagyon nevettünk ezen. És mindig nagyon nevettem ezen. Aztán cukros lett a Bátori, és még a lábait is levágták. Aztán már nem volt színész a Magyar Területi Színházban. Úgy hívták, hogy Bátori Károly. Az Alf nővére is tudott mindenféle nyelveket, de nem tudott nevetséges mondatokat mégse. És akkor én egyszer elmondtam neki az összes nevetséges mondatot, amit tudok, de ő nem nevetett rajta, mert az Alf nővéri nem volt humoros. De máskülönben sok jó tulajdonsága is volt neki. Példának okáért szerény volt, és nem okozott zajszintet, pedig művész volt. A nővérem, az Ivana is nagy művész, csak hogy ő a zongora tekintetében az, és az nagy zajszintet okoz. Aztán meg benyomakodik mindig a televízióban, meg a lemezekre. Az ember meg szégyellje magát miatt, amiért olyan, hogy benyomakodik mindenhová, és még zajszintet is okoz. Ezért nagyon felidegesítettem magam, hogy mi van meg hogyan, amikor az Ivana megmondta nekem, hogy ótata meg az Otobácsi üresen maradt lakásába odajön lakni egy adott illető Bratislavából, aki művész, és bérletben lesz. Egy művész. Az Alf nővéri szerencsére nem a zene tekintetébe volt művész, hanem az írás tekintetébe. És szerencsére nem okozott zajszintet, mert ő csendben volt író. Mikor megkérdeztem az Ivonától, hogy milyen könyveket írt, azt mondta, hogy csak egy könyvet írt. Meg is mutatta. Nagyon vékony könyv volt. Az volt a címe, hogy az öngyilkosság 100 megbízható módja plusz 99 jó ok az elkövetésére. Hát ez nagyon furcsa volt. Aztán az Ivana azt mondta, hogy most egy másik könyvet fog írni az Alf nővéri, de aztán mégse írt, mert meghalt. És az egészből egy nagy katasztrófa lett, mert a világon senki sem bírt rájönni, még az orvosok se, hogy mitől halt meg, mert nem volt neki semmi betegsége, pedig majdnem 50 éves volt már, és akkor sokáig vizsgálták, és csak aztán írták bele az okmányokba, hogy általános elégedetlenség, és aztán engedték csak meg neki, hogy eltemetkezzen. A komárnói temetőbe temetkezett, pedig ő nem is komárnói volt, hanem csak egy bérelt. Én szerettem az Alf nővérit, mert szerény volt. És még magázott is, mert engem az emberek becsülnek. És úgy is sokan tegeznek, de a doktornő meg a postásnő is magázik. És akkor én örültem neki, hogy magázik engem. És azt mondtam neki, hogy tegezhet, mert engem az emberek leginkább tegeznek. És az Alf nővéri aztán tegezett. pedig először magázott. Mondta, hogy Alfonz nővérének hívják, de hogy én hívjam csak úgy, hogy Alf. És akkor én úgy kezdtem hívni, hogy Alf nővéri, és ő mindig adott nekem Carlsbadi töltött ostját, mert az a legfinomabb. Abban a lakásban lakott, amelyik ott van rögtön az enyém mellett, mert nekem van lakásom. Vannak olyan emberek, akiknek van mindenféle iskolájuk, de lakásuk nincs. Nekem meg van. Két szoba van a lakásban. Az egyikben lakok, a másik meg csak úgy van. Az én lakásomban mi laktunk. És amikor lebontották a házat, ahol az ómama lakott az ótatával, meg az otobácsival, akkor ide költöztek mi hozzánk, hogy gondoskodva legyen róluk, mert az ómama már nem élt, és az otobácsi idegileg le volt százalékolva. Aztán meghalt az ótata, és aztán eltűnt az otobácsi is, és azóta várjuk, hogy előtűnjön, pedig 9 éve tartózkodik ismeretlen helyen. És akkor jöhetett bérletbe az Alf nővéri. Csak hogy az Alf nővéri nem élt egészséges életmódot. Szeszes italokat fogyasztott, dohányzott, és egyáltalában nem járt ki a friss levegőre, és akkor ne is csodálkozzon, hogy meghalt, hogyha mindig csak fürdött meg, zuhanyozkodott, mint egy kurvizán. Különben meg szerény volt, és nem okozott zajszintet. Csak nem volt humoros. Abban a könyvben, amit megírt, még mielőtt meghalt volna, abban nagyon furcsa dolgok voltak. Olyan versek voltak mindegyik oldalon, aminek nem volt semmi értelme, és nem is rímeltek. Ez nagyon furcsa volt. És akkor én azt gondoltam, hogy akkor az se baj, ha az én könyvem a temetőről csak egy oldalú, mert én tudtam, hogy a könyvek több oldalúak szoktak lenni, mert én nem vagyok debil, szóval elküldtem annak a levicei embernek, aki nem válaszolt, de engem az nem érdekel, megírom a könyvet a temetőről, és akkor ma meglátja. Volt egyszer Komárnóban egy ember, és az levicébe valósi volt, és úgy hívták, hogy Csipke Zoltán. A Csipke Zoltán kukázni jár, pedig nem is volt cigány, mert csak a cigányok járnak kukázni. De a Csipke Zoltán nem volt cigány, fehér cipőbe és fehér kesztyűben járt kukázni, hogy össze ne piszkítsa a kezét. Abból élt, amit kikukázott. Mert azon éltek a disznai, akiknek a tekintetében aztán nagyon gazdag volt. Pedig nem is volt cigány. De aztán lett a kukáktól valami betegsége a tüdejével, és akkor elment a Tátrába meggyógyítatni a tüdejét, de nem gyógyult meg, hanem inkább meghalt. És kukázott, pedig nem is volt cigány. Ezt mindenki nagyon lenézte. Én is nagyon lenéztem. Mert ő nem volt cigány, és olyan csinált, amit a cigányok. Például a kokáért az a Gané Angelika édesová, aki lopja előlem a papírt a vásárcsarnokban. Az majd meglátja, hogyha egyszer elkapom, ahogy lopja előlem a papírt a vásárcsarnokban, az a Gané Angelika édesová. Csak hogy nekem nem szabad felidegesíteni magam, mert az árt nekem az egészségem tekintetében. És hogyha az árt nekem az egészségem tekintetében, akkor nem fogom magam felidegesíteni. Hát nem, hát de. Csak hogy azt az egyet nem értem, hogy miért a temetőről? Hogyha van olyan sok más szép dolog, például a kokára természet, meg ilyenek, még hogyha én nem is nagyon járok a természetbe, mert a természet itt Komárnóban nagyon messze van, és amikor hazajövök a városból, akkor már nagyon fáradt vagyok, és akkor nem megyek ki a természetbe, mert nagyon fáradt vagyok. De lehet, hogy ez csak úgy kitalálta ezt az öreg gusztorúhe. Csak voltak mindenféle jóslásai, amik beteljesedtek, és az Erik rakot is elvarázsolta. Aztán majd, hogyha ezt befejezem, akkor leírom, hogy hogyan varázsolt el az Erik rakot, mert azt elfelejtettem. Az öreg Gusto Ruhe öreg és büdös, pedig származásilag Banszkás Tjavnyicába valósi német. Azok ott fenn úgy gondolták, hogy ők származásilag rossz német volt, és ezért a háború után börtönbe volt Bratislavában. Az öreg Gusto Ruhe azt mondta, hogy kommunista börtönbe volt. Csak hogy az öreg Gusto Ruhének nem hisz senki, mert ő alkoholista, azon kívül pedig német is volt. És a németek akkor rosszak voltak, és kötelező volt nekik börtönbe menni. Azt mondta az öreg Gusto Ruhe, hogy verték a börtönbe, hogy a legtöbbet egy olyan ember verte, akit úgy hívtak, hogy Szabó Pál. Kalapácsokkal verte a lábán az ujjait. Csak hogy az öreg Gusto Ruhe alkoholista, és biztosan csak kitalálta az egészet, mert az nem igaz, hogyha valaki ilyent mond a kommunista pártra. Hát csak ne találgasson ilyeneket. Valamikor ilyeneket nem lehetett mondani, már akkor jöttek volna azok ott fönn, és akkor kész katasztrófa lett volna, de most szabad ilyet mondani, és én azt utálom. Ne legyen szabad ilyet mondani. Miért szabad most olyat mondani, amikor nem volna szabad mondani? Mert akkor nem lehet tudni, hogy mi van meg hogyan. És csak felidegesíti magát tőle az ember. Hát nem, hát de. Az öreg Gusztor ruha gyakran belevizel a virágládába is, ami dísz. És az alsó ajka majdnem egészen az álláig lóg. És tiszta kék, olyan kék, mint a kék szín. Ilyen alsó ajka van az öreg Gusztor ruhénak. Csak hogy az öreg Gusztor ruhénak nincsen semmije se a világon az aduláron kívül, és ezért az állomási vendéglő előtt alszik és vizel meg ilyenek. És csak hogyha nagy hideg van, akkor jár a temetői garázsba aludni, mert az neki meg van engedve. Csak az a furcsa, hogy amikor nagy hideg van, akkor a garázsban is nagy hideg van, mert ott nincs fűtés, csak hogy az öreg Gusztor ruha akkor is oda jár aludni, hogyha nagy hideg van. Mert ő nagyon nehezen jár az ujjai tekintetében a lábán, amiket vertek. Azt is mondta az öreg Gusztor ruha, hogy annak a Szabó Pálnak egy vitrínben voltak nagyság szerint elrakosgatva a kalapácsai, és minden rabnak magának kellett kiválasztani a szekrényből azt a kalapácsot, amivel verve akart lenni. Mert az kötelező volt. És ezért azóta az öreg Gusztor ruha csak ül, és büdöslik a vendéglő előtt, és csak amikor nagy hideg van, akkor megy a temetői garázsba. Mert azt neki jóslás tekintetében meg lett engedve. Volt egyszer Komárnóban egy ember, úgy hívták, hogy Szervusz Dávid, és ő volt a temetőnek az igazgatója. És a Szervusz Dávid egyszer jósaltatott az öreg Gusztor ruhéval, és az öreg Gusztor ruha azt írta az aszfaltra, hogy szervuszová ne járjon vonattal. Csak hogy a Szervusznak volt egy anyja, egy felesége és két lánya, és mindegyiket úgy hívták, hogy Szervuszová. És az öreg Gusztor ruha nem akarta megmondani, hogy melyik Szervuszová ne járjon vonattal. Ezért egyik Szervuszová sem ment soha többé vonattal. A halottas kocsival jártak mind. És amikor elment a Szervusz nyugdíjba, megvette a halottas kocsit, hogy azon forikázhassa a családot, mert tudta az egész város, hogy azt jósolták nekik, hogy a Szervuszová ne járjon vonattal. Mert a Szervusz Dávid félt, hogy ha valamelyik Szervuszovával történne valami, akkor neki lelkiismerete lenne. És még a fejére is kaphatna abban a tekintetben, hogy tudta, és mégis hagyta. Aztán meghalt szélütésben, és akkor ebben a tekintetben nem kellett már a Szervuszovákat autóval furikáznia. A Szervusz Dávid anyja már 96 éves, és még él, és hogyha nem fog sohasem vonattal menni sehova, akkor egészen az élete végéig élni fog. És amíg élt a Szervusz Dávid, megengedte az öreg Gusztor ruhének, hogy a garázsban aludjon, amikor nagy hideg van. És amikor a Szervusz nem élt, ez akkor is megmaradt így. És akkor én néha azt hiszem, hogy nem is kötelező írni könyvet a temetőről, mert lehet, hogy az öreg Gusztor ruha csak tisztára gyagya már attól, hogy mindig kint aludt a temetői garázsban. Lehet, hogy tisztára gyagya volt ebben a tekintetben, és azért jósolt ilyeneket. Hát nem, hát de... Az öreg Gusztor ruha csak a férfiaknak jósolt, pedig a nők is akarnák. De ő azt mondta, hogy a nőknek csak akkor jósol, ha közben megfogdoshatja nekik. Azt, az izét, a lábuk között, a vaginájukat. De a nők nem engedték, mert fel voltak háborodva ebben a tekintetben. Csak egy páran engedték, de azok is fel voltak háborodva abban a tekintetben, hogy miközben engedték, a megfogdosást mindenki nézte őket, aki ott volt az állomási vendéglőben. Míg az a Gané Angelika édesová se hagyta a megfogdosást, mert nem hagyta. Közben pedig ő cigány, és a cigányok hagyják nyugodtan a megfogdosást, mert ők cigányok. A szlovákok nem hagyják a megfogdosást, mert ők nem cigányok. Egyszer megkérdeztem az öreg Gusztor ruhétól, hogy mi van a Darinka Gunárovával. És akkor nem kellett a megfogdosás. Csak az adulárt kellett megfogni, és a Darinka Gunárovára gondolni. Tegnap láttam a Darinka Gunárovát a szakszervezetek háza előtt, és akkor azt írta az öreg Gusztor ruha az aszfaltra, hogy a Gunárováé feneketlen. Mindenki nevetett, aki ott volt, és az a homokos buzi Borka, aki többszörösen büntetett előéletű, és még buzi is, a Borka azt mondta, hogy ha a Darinkái feneketlen, akkor még az enyém is belefér. Hülye homokos buzi. A feneke köré egy céltábla van tetoválva, és a céltáblának ott van a közepe. Ott. A végbelében. De én megmondtam őt a Rösödörö Gunár Karolnak, hogy ez a homokos buzi. De a Rösödörö Gunár Karol azt mondta, hogy ezzel ma már sajnos semmit nem lehet csinálni, mert demokrácia van. Mondtam egyszer az Alf nővérének, hogy vannak Komárnóban buzik, meg női buzik. És azokat úgy hívják, hogy leszbikusak. Az Alf nővéri csak megvonta a vállát, és én ettől felidegesítettem magam, mert a buzikat mindenki utálja. És én azt hittem, hogy az Alf nővéri is a mindenki, és utálja a buzikat, de ő megvonta a vállát, és nem is volt felháborodva. De hogy vannak buzik, hogyha azt nem szabad? Hogyha én lennék azok ott fönn, akkor betiltanám a buzikat, és akkor nem lennének. Hát nem? Hát de. Az Ivana is, aki nagyművésznő a zongora tekintetében, ő is toleráns a buzik miatt, és az ő férje is toleráns. Különben meg az emberek leginkább nevetnek az ilyenen, mert nekik nevetséges, hogyha valaki buzi. Nekem is nevetséges. Valamikor meg még undorító is. Valamikor nekem is undorító. A mi családunkban nem volt egyetlen buzi vagy leszbikus se, mert akkor aztán szégyelhetné magát az ember. De szerencsére nekünk nagyon jó családunk volt buzik és leszbikusak tekintetében. De minden másnak a tekintetében is, mert mindenki olyan volt, amilyennek lenni kellett. Csak az Otto bácsi nem volt olyan, amilyennek lenni kellett. De őt megcsapta a villám. Az Otto bácsinak bement a villám a vállába, és a lábán keresztül kiment. És ebben a tekintetben mindenféle történetek történtek vele, és azt hitte, hogy neki küldetése van a gombák tekintetében. Aztán eltűnt lett, és senki se tudja, hogy mikor lesz előtűnt, mert azt senki se tudja. Az Otto bácsi le volt százalékolva az idegei tekintetében a villám miatt, ami bement a vállán és kijött a lábán, de különben nem látszódott rajta semmi, csak abban a tekintetben, hogy a bajusza fekete volt, és a haja meg a szakálla ősz. Nagyon furcsa volt. Különben meg olyan volt, mint a többiek, csak volt neki az a küldetése. Ő az én anyukámnak volt a testvére, és 10 évvel öregebb volt, mint az anyukám. Az anyukám 10 évvel fiatalabb volt nála. Az anyukám is le volt százalékolva, de nem az idegei, hanem a hátgerince tekintetében, és akkor mind a ketten le voltak százalékolva. Az anyukám zongorát tanított gyerekek tekintetében, de nálunk otthon tanította őket, mert le volt százalékolva. Az anyukámat úgy hívták, hogy Emília Táleová, és mindenki úgy hívta, hogy Milka. Az apukámat úgy hívták, hogy Emil, és mindenki úgy hívta, hogy Emil. Az apukám tanár volt politechnika tekintetében, és mindig hozott haza valami maradékokat, mert az még jó lesz valamire. Az apukám Gyetvába valósi volt, Gyetva nagyon messze van, én sohasem voltam Gyetvában. Gyetvában lakott a másik nagyapám is, akit úgy hívtak, hogy Emil Tále, és az apukám testvére, akit úgy hívtak, hogy Samuel Tále, ő is Gyetvába valósi. Engem is úgy hívnak, hogy Samuel Tále, de én nem Gyetvába valósi vagyok, hanem Komárnóba. Jobb Gyetvába valósinak lenni, mint Komárnóba valósinak. Mert ha azt mondom, hogy Komárnóba valósi vagyok, akkor nevetnek az emberek, de ha azt mondom, hogy az apukám Gyetvába valósi, akkor abba hagyják a nevetést. Mert Komárnóba valósinak lenni nevetséges. De Gyetvába valósinak lenni, az nagyon komoly dolog. Gyetva nagyon messze van. Én sohasem voltam ott. De egyszer láttam Gyetvát a televízióban, és az apukám elkezdett kiabálni, hogy ez az Ángyi háza Gyetvában. És odaszaladt a televízióhoz, hogy megmutassa nekem, melyik az Ángyi háza Gyetvában, de addigra egy egészen más házat mutattak, ami nem az Ángyi háza volt Gyetvában. Az Ivana meg a Margita jártak Gyetvába, csak én nem jártam, mert Gyetva nagyon messze van. Margita az én nővérem. Nekem 2 nővérem van. Az egyik a Margita, a másik meg az Ivana. A Margita 5 évvel öregebb nálam, az Ivana meg csak 1 évvel. Én vagyok a legfiatalabb. A családban senki se volt fiatalabb, ezért én voltam a legfiatalabb. A Margita a Nemzeti Bizottságon dolgozik, a gyerekek gyerekotthonba adása tekintetében, és ebben a tekintetben nagyon tisztelve van. Ő mossa a ruháimat, és vasárnap mindig nála ebédelek. Úgy hívják, hogy Margita Anková. Mert férhez ment. Míg nem ment férhez, Margita Táleovának hívták. Míg az Ivana nem volt férnél, őt is Ivana Táleovának hívták, de amikor férhez ment, megváltoztatta a nevét arra, hogy Ivana Tále, mert ő egy nagy művésznő a zongora tekintetében. És a lemezeken is, meg a televízióban is úgy van, hogy Ivana Tále. Mert ő férhez ment, csak hogy egy olyan emberhez ment férhez, akit úgy hívtak, hogy Zsebrák. És a világon senki se akarja, hogy úgy hívják őt a lemezeken meg a televízióban, hogy Zsebráková. Az Ivana férjét úgy hívják, hogy Filip Zsebrák. A Zsebrák a dobok tekintetében művész. Az apukája cseh volt, és az én apukám nem szerette a cseheket, mert azt mondta, hogy azok tényleg mind zsebrákok, és csak a szlovákok a jók. Azon kívül pedig ismerte a Zsebráknak az apját, mert osztálytársak voltak, és meg volt rá sértődve, mert amikor még iskolába jártak, akkor a Zsebrák apukája összetévesztette a betűket, és amikor felelt a versből, azt mondta a szlovák sas helyett, hogy szlovák has. Vagyis, hogy azt a Zsebrák mondta, hogy eltévesztette a betűket, de az apukám azt mondta, hogy a Zsebrák direkt csinálta, hogy minket a kultúrának tekintetében nevetségessé tegyen. Az apukám nem szerette a cseheket, a magyarokat, az oroszokat, a zsidókat, a kommunistákat, a cigányokat, a felvonulásokat, a pionírokat, a Szocialista Ifjúsági Szövetséget, a Honvédelmi Szövetséget, a Forradalmi Szakszervezetet, a Csemadokot, a Szlovák Nemzeti Felkelést, a Prágai Felkelést, a Nőszövetséget, a Győzedelmes Februárt, a NOSZFT, a Csehszlovák Szovjet Barátság Szövetségét, a Nemzetközi Nőnapot, a Felszabadítást, és azt se szerette, ha az úgynevezett szlovák államra azt mondták, hogy úgy nevezett. Ez azt jelenti, hogy úgynevezett. UN. Erre az apukám mindig azt mondta, hogy a kommunisták az úgynevezettek. És még a Szabad Európát is hallgatta, pedig akkor olyan nagyon tilos volt, hogy csak na. Én megmondtam a Rösödörö Gunár Karolnak, hogy az apukám Szabad Európát hallgat, hogy aztán ne legyen belőle baj, hogy nem mondtam meg. A Rösödörö Gunár Karoln nagyon megdicsérte, miért megmondtam. Az apukámnak pedig megbocsátotta a Szabad Európát, abban a tekintetben, hogy a Rösödörö Gunár Karol nagyon jó volt. Én nagyon szerettem a Rösödörö Gunár Karolt, aki a politikus tudományok tekintetében volt doktor, mert ő nagyon jó volt, és humoros, és mindenféle humoros mondatokat mondott. És az ő lánya volt a Darinka Gunárová. Tegnap láttam a Darinka Gunárovát a szakszervezetek háza előtt, abban az utcában, amelyik egyirányú. A Darinka Gunárová az osztálytársnőm volt. Egyszer az egyik tanítónéni be akarta rakni a kisegítő iskolába, de meg lett mondva a Rösödörö Gunár Karolnak, és ő azt mondta, hogy engem sohasem ne tegyenek a kisegítő iskolába. Mert én neki a barátja voltam abban a tekintetben, hogy mindent megmondok neki. Mert én megmondtam neki, hogy a Darinka Gunárová megette a nyersbabot, ami ott nőtt az iskola udvaron, és ebben a tekintetben hányott, pedig a babot megenni meg volt tiltva. Aztán a Rösödörö Gunár Karol eljött a Darinkáért az iskolába, és mindenki azt mondta, hogy nem tudják, mitől hányott a Darinka Gunárová. De én tudtam, mert én láttam, hogy mitől hányott. És akkor oda mentem a Rösödörö Gunár Karolhoz, és azt mondtam neki, hogy akarok neki valamit mondani. A Rösödörö Gunár Karol azt mondta, hogy mondjam, és akkor megmondtam neki, hogy a Darinka Gunárová evett a nyersbabból, pedig a babot megenni meg volt tiltva, és attól hányott. És akkor a Rösödörö Gunár Karol nagyon megdicsért engem, amiért megmondtam, és azt mondta, mindig mondjam meg neki. Aztán meg azt mondta, hogy mostantól barátok vagyunk. Mindenki tudta, hogy mi barátok vagyunk, és mindenki azt mondta, hogy ha én barát vagyok a Rösödörö Gunár Karol tekintetében, akkor nekem kellene mondani a pionírfogadalmat. Én is azt mondtam, hogy nekem kellene mondani, mert a pionírfogadalom a világon a legszebb. Mert én észrevettem, hogy mit csinál a Darinka Gunárová, és meg is jegyeztem, hogy megette a nyersbabot. Mert az meg volt tiltva, és ami meg van tiltva, azt nem szabad csinálni, mert az meg van tiltva. És akkor én ezt megjegyeztem, mert én mindig mindent megjegyzek. Most is mindent jól megjegyzek. És néha megmondom a Rösödörö Gunár Karolnak, pedig a Rösödörö Gunár Karol az már nem azok ott fönn, de ő a barátom, és én mondtam, hogy mindent megmondok neki, hogy tudjon mindent. A Rösödörö Gunár Karol most már nem azok ott fönn. Most mások az azok ott fönn. Példának okáért a Margitának, az én nővéremnek a férje, akit úgy hívnak, hogy Valent Anka, és aki mérnök a hajógyárban, mert a Valent Anka alapította Komárnóban az önálló Szlovákiát. A Margita meg az Ivana mindig veszekszenek az önálló tekintetében, mert a Margita akarta, az Ivana meg nem akarta. És még mindig nem szereti, pedig ezt nem szabad, és ha megharagszok, akkor meg lesz mondva, mert az kötelező. A Margita annyira szereti az önállót, hogy néha sír is attól, hogy mennyire szereti. Az Ivana soha nem sírna az önállóért, mert benne nincsen érzék. És nem is a mi hokistáinknak drukkol, hanem a cseheknek, pedig máskülönben mindenki a mi hokistáinknak drukkol. Én is a mi hokistáinknak drukkolok, meg ilyenek. Volt egyszer Komárnóban egy ember, az alapította legjobban az önállót, és úgy hívták, hogy Janicsek Dusan. És még azelőtt volt Komárnóban egy másik, azt úgy hívták, hogy Ország Pavol, és az olyan volt, hogy az egyik szeme üvegből volt abban a tekintetben, hogy eredetileg rák volt neki ott, de azt a szemével együtt ki kellett operálni neki, és akkor kapott helyette egy üvegszemet. És az Ország Pavol mindenféle kocsmákban járt Komárnóban, és a pénzért leitta magát, és amikor már elfogyott minden pénze a leivás tekintetében, akkor szegény lett, és nem maradt több pénze a leivásra, és akkor olyan csinált, ami undorító, és amitől mindenkinek gyomorhány ingere volt. Ezt csinálta az Ország Pavol. Hogyha valakinek szeszes ital volt a poharában, oda ment hozzá az Ország Pavol, és beledobta a szeszes italba az üvegszemét, hogy ettől az emberek undorodjanak, és gyomorhány ingerük legyen, és ne igyák meg a szeszes italt. És akkor a szeszes italt az Ország Pavol itta meg, és ezen nagyon nevetett mindig, és mindenki utálta ebben a tekintetben. Hát én is utáltam ebben a tekintetben. Aztán azt mondta neki a Janicsek Dusan, hogy hogyha ezt még egyszer megcsinálja, akkor beleszúr egy kést a hasába. De az Ország Pavol ezt nem vette komolyan, és megint beledobta az üvegszemet a Janicsek szeszes italába. És akkor a Janicsek Dusan elővet egy rugós kést, és egyszer beleszúrta az ország hasába. Aztán az Ország Pavolt megoperálták, és nem lett neki semmi baja. És akkor a Janicsek Dusan se kapott ebben a tekintetben nagyon a fejére, mert az égvilágon mindenki látta, hogy milyen undorító volt az a szemes dolog, és hogy ettől gyomorhány ingere van az embernek. Aztán az emberek nagyon tisztelték a Janicsek Dusant abban a tekintetben, hogy milyen jól megoldotta, és amikor aztán az volt, hogy meg kellett alapítani az önállót, akkor az emberek együtt alapítottak vele, mert nagyon tisztelték a Janicseket. Az Ország Pavol meg, aztán meghalt, megfagyásban. És aztán nem volt már senkinek se gyomorhány ingere tőle. Úgy halt meg az Ország Pavol a megfagyásban, hogy az orvosok megmondták neki, hogy belement a rák a másik szemébe is, és akkor levetkőzött egyetlen pokrócra, s hagyta magát megfagyni, mert az télen volt, és attól hideg volt. Amikor megtalálták, meg volt fagyva, aztán eltemették az üvegszemével együtt a temetőbe. Néha kimegyek a temetőbe, hogy kitaláljam a könyvet a temetőről, és hogyha már úgyis ott vagyok, akkor megnézek mindenkit, aki a temetőben van. Mert úgyis mindenki ott van. Ott van az ómama, az ótata, az anyukám, az apukám, meg az Alf nővéri, meg mások. Aztán ott van a Tonka Szegyélek, meg az anyukája, a Katusa Szegyéleková. A Tonka Szegyélek az osztálytársam, meg a barátom is volt, és leesett a víztoronyból, és eltörte a fejét, és ennek a katasztrófának a tekintetében meghalt. És aztán meghalt az anyukája is, a Katusa Szegyéleková. Teljesen együtt vannak eltemetve. Az Alf nővérinek még ott vannak a sírján a koszorúk, csak hogy én nem tudom, ki fogja azokat onnan eltakarítani, mert én eltakarítanám, de nem akarok gyanúsított lenni, hogy miért takarítom én el a koszorúkat idegen sírról a magamé helyett. Szóval takarítsa csak el szépen az Ivana, hogyha egyszer az ő ismerőse volt Bratislava meg a művészet tekintetében. Amikor az Ivana mondta, hogy beköltözik az Alf nővéri, akkor én nem tudtam, hogy mi lesz, mert féltem a zajszint tekintetében. Mert nálunk a földszinten lakik egy ember, akit úgy hívnak, hogy Cyril Malacki, és ő a szabadidejében író, mert különben meg parkolóőr a templomnál, aki írt egy könyvet. Csak hogy ő azt a könyvet írógépben írta, ami nagy zajszintet okoz, főleg amikor szép az idő, és nyitva vannak az ablakok. Mert akkor ez zajszintet okoz egészen az én lakásomig, a harmadik emeleten. A Cyril Malacki meg különben rendes, és mindig felsöpör a kukák körül. Csak néha zajszintet okoz. Csak hogy én először nem tudtam, hogy a Cyril Malacki az íróság miatt okoz zajszintet, mert én csak azt tudtam, hogy a parkolőr a templomnál, azt nem tudtam, hogy író is. Csak aztán megmondta nekem az Alf nővéri, hogy a Ciril Malacki író, és hogy írt egy könyvet. Az a címe, hogy a hülyék kelléktára. Aztán mondta az Alf nővéri, hogy a hülyék kelléktára című könyvben van egy ember, aki papírt gyűjt a vásárcsarnokban, és van neki egy tolikocsia visszapillantó tükörrel. Nekem van egy tolikocsim visszapillantó tükörrel, és papírt gyűjtök a vásárcsarnokban, és akkor én ezen nagyon megüntköztem. És mondtam, hogy el akarom olvasni azt a könyvet, és az Alf nővéri áthozta, hogy olvassam el. A könyvnek az volt a címe, hogy Ciril Malacki hülyék kelléktára. Aztán elkezdtem olvasni, és az egész első oldal csak egy mondat volt. És én megkönnyebbültem, mert az a könyv nem embereknek való volt. A címlapján nem volt fénykép. Elég vastag könyv volt. Az első fejezetnek az volt a címe, hogy első fejezet. Nem tudom, mit lehet még írni arról a könyvről. Csak azt nem tudom, hogy miért egy olyan emberről írt, akinek a tolikocsiján visszapillantó tükör volt. Írhatott volna egy olyanról, akinek nincs a tolikocsiján visszapillantó tükör, de hogy a Ciril Malacki ugyanabban a házban lakik, ahol én, akkor mindenfélét gondolhatnak az emberek. Meg ilyenek. Hogyha nem lenne a tolikocsiján visszapillantó tükör, akkor az emberek biztosan nem gondolnák. Én se gondolnám. Komárnóban nincsen senki másnak a tolikocsiján visszapillantó tükör, csak hogy nekem van, mert a visszapillantó tükör nélkül nem tudok visszapillantani. És ezért kell a Bosmas Jánnak megjavítani a tükrömet, mert én a közúti közlekedésben résztvevő vagyok, és akkor ez kötelező. Aztán meg az is nagyon komoly dolog, hogyha nem lenne visszapillantó tükröm, akkor nem látnám, hogy ki kiabál utánam. Mert hogyha engem becsülnek is az emberek, amiért dolgos vagyok, némelyikek akkor is kiabálnak nekem olyanokat, hogy számkotál-e, beszartál-e, meg ilyenek. Csak hogy én látom őket a visszapillantó tükör tekintetében, és én is kiabálok nekik, mert én néha előre előkészítem a kiabálást, hogy ne legyek előkészületlen. Igaz, hogy most már nem igen kiabálnak utánam, mert engem az emberek becsülnek, mert én dolgos vagyok. Még hogyha nincs is szép idő. Vannak olyan emberek is, akik akkor se dolgosok, amikor szép idő van. Az Alf nővéri se dolgozott sokat, mert ő egyáltalában nem dolgozott, csak ült otthon és nem csinált semmit, csak nézte az Otto bácsi biztonságos városát, és nekem az furcsa volt, hogy hogyan író, hogyha semmit se ír. Mert hogy lehet író, hogyha egyszer semmit se ír? Hát nem? Hát de... Én példának okáért író vagyok, mert én írok. A Ciril Malacki is író, mert ő is ír. Mert néha hallom a zajszintet a földszintről. Csak azt az egyet nem értem, hogy hogyan lehetett az Alf nővéri író, hogyha egyszer nem írt semmit se. Különben meg a mi családunkban, meg Komárnóban sincsen már ezeken kívül sok író. De példának okáért ott van az Ivana zongora tekintetében, vagy a Zsebrák a dobok tekintetében, de a Zsebrák nem egy komoly művész, mert ő populáris. Az Ivana meg a Zsebrák mindenféle iskolákba járt, a zongora meg a dobok tekintetében Bratislavában. De azt az egyet sohasem fogom megérteni, hogy minek járt az Ivana mindenféle iskolákba, hogyha tudott már zongorázni azelőtt, hogy elment volna azokba az iskolákba. Hát minek járt iskolába a zongora tekintetében, ha tudott már játszani rajta? Hát nem, hát de. És akkor mindig zajszintet csinált a zongora tekintetében, és nem is kellett neki házi munkát csinálnia, mint példának okáira, szemétlevivés, meg ilyenek, mert csak ült, és nem kellett semmit csinálnia, mert csak játszott a zongorán. És zajszintet csinált. A Zsebrák is járt mindenféle iskolába a dobok tekintetében. És ez nagyon furcsa, hogy minek van iskola a dobolás tekintetében. Mert nekünk is volt dobosunk a Pionír szervezetben, és ez nagyon szépen tudott dobolni, pedig nem is járt iskolába a dobolás tekintetében, meg ilyenek. Az Ivana már 18 éve telefonál nekem minden héten, hogy nincs szükségem valamire, de nekem nem kell telefonálgatnia, hogy nincs szükségem, mert nekem semmire sincs szükségem, mert én tudok magamról gondoskodni. Az Ivana mindig hoz nekem az utazásairól mindenféle játékokat, meg öltözékeket, amiket én egyáltalában nem is hordok, hanem beteszem őket a spájzba, mert nekem spájzom is van. Azok olyan játékok, hogy mindenféleképpen kell őket játszani, meg be kell tenni a televízióba is, és úgy hívják őket, hogy háború, meg fekete, és fehér, meg moulin, meg horgászós, meg ilyenek, Csak hogy nekem ezekre nincs semmi szükségem. Mert minek lennének nekem, hogyha nincs rájuk szükségem? Hát nem? Hát de! Normális ember soha se öltözne olyanba, amilyent az Ivana hoz nekem az utazásairól. És azért mindig mondom neki, hogy ne hozzon nekem ilyet az utazásairól. Hát akkor minek hozza, hogyha egyszer nincs rá semmi szükségem? Hát nem? Hát de! És akkor azokat beteszem a spájzba, és a Margita néha elviszi onnan, és ad nekem helyette használatosat. De nekem nincs szükségem a Margita használatosára, hagyja csak meg magának a Margita. Néha mondom neki, hogy vegyen belőle szeszes italt a férje a Valent Anka tekintetében. Mert én vasárnap mindig náluk ebédelek az asztalnál. És akkor mindig azt mondja nekem a Valent Anka, hogy csógorkám. De viszont néha úgy van véletlenül, hogy találkozunk a tolikocsival, a Valent Anka meg autóval, és akkor úgy tesz, mintha nem is találkoztunk volna. Vagy hogyha találkoztunk, de mintha nem is ismerne. Tegyen csak úgy a Valent Anka, nekem mindegy. Engem becsülnek az emberek, és nem is kiabálnak utána mindenféléket, mert engem becsülnek. Az autókból is becsülnek engem. Volt egyszer Komárnóban egy ember, úgy hívták, hogy Bezzeg Frantisek, és az becsült engem, pedig kamionsofőr volt. És ő úgy becsült engem, hogy mindig úgy köszönt, hogy dudált a kamionon, meg villogtatott rajta, és én akkor mindig visszakiabáltam neki, hogy legjobb, ez a Bezzeg Feri, a kamiont jól vezeti. Én ugyan nem ismertem más Bezzeg Ferit, de máshogy nem rímelt volna a rím a másik rímmel. És erre ő mindig lehúzta az ablakot, és cukorkákat, meg rágógumikat, meg ilyeneket dobált nekem. Én meg összeszedtem és megettem, mert én szeretem a cukorkákat, meg a rágógumikat, meg ilyeneket. De a Bezzeg Frantisek ezt más emberek tekintetében is megcsinálta, mert ő jó szívű volt az emberek tekintetében, és édességet dobált nekik. Míg volt a kommunista párt, addig járt a Bezzeg Frantisek a kamionjával, és hozott az embereknek olyanokat, amik nem voltak. Mindenki szerette a Bezzeg Frantiseket ebben a tekintetben. Én is szerettem a Bezzeg Frantiseket ebben a tekintetben. Egyszer elment a kamionnal Romániába, mert akkor pont oda ment, és ott is kidobált cukorkákat, meg rágógumikat az embereknek, akik az út mellett mentek. És az emberek, akik az út mellett mentek, elkezdtek verekedni a cukorkákért, meg a rágógumikért, és csak akkor látta a Bezzeg Frantisek, hogy nem csak úgy akármilyen emberek mennek az út mellett, hanem hogy ez egy temetési menet. És akkor megsajnálta őket, hogy milyen szegény ez a menet a cukorka tekintetében, és elkezdte neki két kézzel szórni, és akkor a menet nem is törődött már a temetéssel, hanem csak a cukorkákkal, és mindenki lent mászkált négy kézláb a földön, hogy felkapkodja. Még a leggyászolóbbak is kapkodtak, meg a pap is, meg mások. Egyedül csak a koporsó nem mozgott, mert az magától érthetődő, hogy a koporsó magától nem tudott mozogni. Hát nem, hát de. Aztán abba hagyta a dobálást a Bezzeg Frantisek, de azok a menetes emberek azt akarták, hogy dobáljon még, de nem volt neki több, és akkor nem dobált. Csak hogy a menetes emberek nem hitték el neki, hogy nincs neki, és elkezdték csapkodni a kamiont. És a Bezzeg Frantisek ebben a tekintetben megijedt, és el akart menni, csak hogy nem tudott, mert az emberek oda tették a kamion elé a koporsót, hogy ne tudjon. Aztán elkezdték beverni az ablakokat. Akkor már Bezzeg Frantisek nagyon megijedt a félelem tekintetében, és áthajtott a koporsón, mert más nem tudott csinálni. Azt persze magától érthetődő, hogy annak a hullának az teljesen mindegy volt, abban a tekintetben, hogy ma úgy is halott volt. De menteseket az elgyúrt hulla se érdekelte, hanem csak keresték tovább a cukorkákat, meg a rágógumikat, meg ilyeneket. Meg ilyenek. Azután a mentes dolog után a Bezzeg Frantisek nem dobált már cukorkákat az embereknek, de az emberek ezt megértették, és mondták, hogy megértik. Én is megértettem. Nekem nem kell a Bezzeg Ferinek a cukorkákat dobálni, mert én 200 olyan cukorkát is vehetek magamnak. A cukorkákból a legjobban a Carlsbadi töltött ostját szeretem. Még akkor is, ha az nem cukorka. Mert én édes diétán vagyok, mert én a sós ételek tekintetében le vagyok százalékolva. És ezért a kórházba járok ebédelni, mert én a sós ételek tekintetében le vagyok százalékolva. Ezt nekem még a rösödörö Gunár Karol intézte el, mert ő nagyon jó.
1: Könyv a temetőről. Első könyv. Előadó Bandor Éva. Írta Daniela Kapitányová. Fordította Mészáros Tünde. A hangfelvételt Farnbauer Péter készítette a Fambi stúdióban Komáromban 2018-ban.

Radio Froh. 105 Megahertz.